0: Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.
2: Érzem, hogy

0: éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.

0: Sunshine FM.
1: A térség ritmusa.
2: Alszik a város, míg ébrá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, s benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé,

Túl beszélek hozzád, hogy nem hallasz. Én mégis egyre hallom, hogy mit mondasz. A néhány közös emlék még nem igaz.

0: vezetés vár rád. A Sunshine Auto folyamatosan járja a vételkörzetet. Lehet, hogy épp most gurul el melletted.
1: A játék kiemelt támogatói a Valent Auto és a Hotel Auto. Csak jó zene.
0: Ez a Sunshine FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Van, ahol hónapokat kell várni a szakrendelésre. Feljelentést tesz Magyar Péter a Lázár minisztériumban talált iratok miatt. Bögi Viktória lesz a környezetvédelmi tárca miniszter helyettese. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Jó utat, jó reggelt, balesetmentes közlekedés. Folytatódnak a munkálatok az útépítéssel, aszfaltozással kapcsolatosan Nagyhalászon Moktanyánál, illetve a 49-es számú főútvonalon a Vármegye területén. És nagy figyelemmel legyenek a 49-11-es számú főútvonalon, ahol lakotelten kívül a körforgalmi csomópont építésével kapcsolatosan további forgalomkorlátozás. A Magyar Közút üzemmérnöksége több helyen dolgozik a Vármegye területén, patkarendezési munkálatokat, illetve fűnyírás, fűkaszálás ma is aktuális. A vegyszeres gyomírtást már a múlt héten megkezdték, és ma is folytatódnak több főútvonalon. Vezessenek óvatosan, tartsák be a szabályokat, ehhez kívánok további jó utat, jó reggelt!
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
2: Továbbra is nagy különbségek vannak a szakrendelések várakozási idejében Magyarországon. Kovácsi Zsombor egészségügyi jogász elemzése szerint hiába lehet már országosan lakóhelytől függetlenül online időpontot foglalni, ugyanazon szakterületen belül akár 6-8 hónapos eltérések is előfordulhatnak. Az egészség ablak alkalmazáson keresztül a betegek az ország bármely pontjára kérhetnek időpontot, de az egyelőre nem egyenlítette ki látványosan a várólistákat. A vizsgálat szerint például bőgyógyászatra Budapesten előfordul, hogy 248 napot kell várni. Az elemzés alapján a várakozási időkben továbbra is jelentős területi különbségek vannak. Feljelentést tesz Magyar Péter, miután ledarált iratokat és Fideszhez köthető reklámanyagokat találtak Lázár János volt minisztériumának pincéjében. A miniszterelnök vasárnap délután a korábbi építési és közlekedési minisztérium épületéből jelentkezett be, amelyet most miniszterelnökségként használnak. Azt mondta, az átadás átvétel során jelezték neki, hogy a raktárhelyiségekben több zsáknyi ledarált iratot találtak, amelyet az előző vezetés már nem tudott elszállítatni. Magyar Péter emellett Fidesz feliratú szórólapokat, valamint korábbi rendezvényeken használt reklámtáblákat és zászlókat is bemutatott. Szerinte a látottak több bűncselekmény gyanúját is felvetheti, köztük tiltott pártfinanszírozást. A kormányfő azt ígérte, nyilvánosságra hozzák, ha kiderül, ki felelős az ügyért. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára és miniszter helyettese. A kinevezést Gajdos László környezetvédelmi miniszter jelentette be a közösségi oldalán. A tárcavezető szerint Bögi Viktória közigazgatási tapasztalata, valamint jogi és ügyvédi gyakorlata biztos alapot ad ahhoz, hogy határozottan és felkészülten képviselje a minisztériumot. Gajdos László úgy fogalmazott, a leendő államtitkár a legnehezebb helyzetekben is fegyelmezett és magas vitakultúrájú képviseletet tud nyújtani. Bögi Viktória a Fehér 3-as választókerületben szerzett országgyűlési mandátumot. Lázár János tárcájának a döntése értelmében saját tulajdonú ingatlanokból a magánszereplőktől bérelt 13. kerületi Metropol irodaházba költözik. A MÁV több részlege, köztük a központi forgalom irányító, tudta meg több egymástól független forrásból a Telex. A költözés írít a MÁV is megerősítette a lapnak. Tájékoztatásuk szerint a korábbi építés és közlekedési minisztérium döntése értelmében több körben 550 munkavállalójuk kerül majd át a bérelt irodaházba. A portál értesülése szerint a költözés érinti a keleti pályaudvar mellett a saját tulajdonú Kerepesi út 14-ben, illetve Kerepesi út 16-ban lévő néhány éve nagy költséggel kialakított központi forgalom irányító központot, emellett a tavaly január elején létrehozott országos havária központ és a Metropol irodaházba kerülne. Emelkedett a súlyos bűncselekmények száma Szabolcsban, nőtt az ügyek száma a Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyei bíróságokon. Erről beszéltek a nyíregyházi összbírói értekezleten. A nyíregyházi törvényszék tavaly országos szinten a negyedik legmagasabb ügyszámot kezelte. Dr. Vadász Mihály törvényszéki elnök elmondta, különösen a súlyos büntető ügyek száma emelkedett. Egyre több az élet elleni és összetettebb bűncselekmény, miközben a polgári és végrehajtási ügyek száma is jelentősen nőtt. A vármegye bíróságain jelenleg 103 aktív bíró dolgozik. Az értekezlet több rangos szakmai elismerést is átadtak a kiemelkedő munkát végző bíráknak és igazságügyi dolgozóknak. Jubileumi várandóság hetét rendeztek Nyíregyházán 10. alkalommal. Rendezték meg a várandóság hetét a Nyíregyházi József András Takórház szülészet nőgyógyászati osztályán. A jubileumi nyílt napon tanácsadásokkal, szülés felkészítő programokkal és intézménybejárással várták a kismamákat és családjaikat. A résztvevők megismerhették a szülőszobákat, az újszülött ellátás részleteit, valamint pszichológiai és laktációs tanácsokat is kaphattak. A kórház családbarát szülészeti program évek óta segíti a lendőszülőket a felkészülésben. A rendezvényen emléktáblát is avattak dr. Adorján Gusztáv tiszteletére. Az intézmény egykori főigazgatójáról a szülészet nőgyógyászati osztály egyik műtőjét nevezték el. A Vármegyei Oktatókórház adatai szerint tavaly közel 4000 baba született Szabolcs-Szatmár-Berekben. Digifest szakmai napot rendeznek Nyíregyházán. Mesterséges intelligencia, automatizáció és kiberbiztonság kerül a középpontba a május 20-án megrendezett Digifest szakmai napon Nyíregyházán. Az eseménynek a térközpont ad otthont. A rendezvény elsősorban a kis és középvállalkozásoknak mutat be azonnal használható digitális megoldásokat. A résztvevők élő AI bemutatókat, etikus hekkelési gyakorlatokat és vállalati automatizációs rendszereket ismerhetnek meg. A programban workshopok, technológiai tanácsadások és interaktív bemutatók is szerepelnek, amelyek a vállalkozások hatékonyságának növelését segítik. A szakmai nap előadói között több ismert technológiai szakember is részt vesz, a rendezvény pedig kapcsolatépítő programok és networking ebéd zárja majd. IT karrier épül Nyíregyházán. IT karrier napot tartott a Matematika és Informatika Intézet. A hallgatók 6 informatikai céggel találkozhattak, sőt, önéletrajzot is vihettek magukkal, mert akár állásinterjúra is behívhatják őket. Az intézetben közel 800 diák tanul, köztük mintegy 100 külföldi hallgató. A szervezők szerint fontos, hogy a fiatalok már az egyetemi évek alatt kapcsolatot építsenek a munkaerőpiacsal. Az eseményen a mesterséges intelligencia jövője is szóba került. A Nyíregyházi Egyetem pedig már a következő programra készül. Május 22-én pályaorientációs nap várja a középiskolásokat. Ismét hatalmas sikert aratott Nyíregyháza város tortája. A városnapon több ezren gyűltek össze a Kossuth téren, hogy megkóstolják az idei különlegességet, amelyből 3500 szelet készült. A desszert rekordgyorsan elfogyott, a közös kóstolás pedig idén is a program sorozat egyik legnépszerűbb eseménye lett. A város tortáját ezúttal is a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Sipkai Barna Technikuma készítette el. A 2026-os édesség cseresznyevirágos fehércsoki citrusos ízvilágot kapott. 10 önkormányzati lakással segíti Debrecen a katasztrófavédelem munkatársainak lakhatását. A város és a Hajdú-Bihar megyei katasztrófavédelmi igazgatóság megállapodása alapján az ingatlanokat debreceni szolgálatot teljesítő tűzoltók használhatják majd. A lakások a város különböző pontjain találhatóak, méretük 32 és 70 négyzetméter közötti, így egyedülállók és családosok számára is megfelelő otthont jelenthetnek. A városvezetés szerint fontos, hogy elegendő, jól képzett szakember álljon rendelkezésre, hiszen a debreceni tűzoltók jelentős része a környező településekről jár szolgálatba. A katasztrófa védelem szerint a lakhatási támogatás vonzóbbá teheti a debreceni szolgálatot az újonnan érkező fiatal szakemberek számára is. Anyáknapi adománygyűjtést indított az egyik debreceni könyvesbolt a Kamilla családok átmeneti otthonában élő édesanyák és gyermekeik támogatására. A felajánlásokat egész májusban várják a Kossuth utca 8 szám alatt található könyvesboltban. A szervezők elsősorban tisztálkodó szereket, kozmetikumokat, intim higiéniai termékeket, valamint jó állapotú női és gyermekruhákat gyűjtenek. A kezdeményezés célja, hogy megkönnyítse azoknak az édesanyáknak a mindennapjait, akik számára most a biztonság és az újrakezdés jelenti a legfontosabb segítséget. Megbízható munkaadó címmel ismerték el a Debrecenben is gyártó Höfliger Hungary Kft. HR tevékenységét. A díjat a Német Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara éves taggyűlésén adták át azoknak a vállalatoknak, amelyek példaértékűen gondoskodnak munkavállalóik munka és életkörülményeiről. Pályázatban bemutatta juttatási rendszerét, képzési programjait, a dolgozói jólét támogatói kezdeményezéseket, valamint azt is, hogyan tájékoztatják munkatársaikat a vállalat működéséről és stratégiai céljairól. A cég debreceni gyártó csarnokában egyedi fejlesztésű gépek készülnek az orvostechnológia és a gyógyszeripar számára. A vállalat vezetése szerint az elismerés visszaigazolása annak a munkának, amelyet azért végeznek, hogy a Höfliger kiemelkedő munkaadó legyen a régióban. Megújult a DVSZ Palagi Edzőcentrumának egyes pályája, amely fedett lelátóval is bővült. A hivatalos átadót vasárnap délelőtt tartották a DVSC 2 Tiszaújváros elleni MB3-as bajnoki előtt. A fejlesztésnek köszönhetően a kis Loki ezentúl valóban hazai környezetben játszhatja itthoni mérkőzéseit. A beruházás részeként egy 200 fő befogadására alkalmas fedett nézőtéri lelátó épült két sor ülőhelyen. Az akadálymentesítésre is figyeltek, a lelátó két végén kerekes székkel érkezők számára is kialakítottak helyeket. A fejlesztés részben TAO forrásból, részben kiemelt sport akadémiai és önkormányzati támogatásból valósult meg. A cél az volt, hogy az akadémia pályája megfeleljen az MLS harmadosztályú infrastrukturális előírásainak és alkalmas legyen MB3-os bajnokik rendezésére. A mesterséges intelligencia, az intelligens hálózatok és az elosztott informatikai rendszerek jövője állt a középpontban a Debreceni Egyetemi Informatikai Karán rendezett 2026-os nemzetközi workshopon. A szakmai esemény célja a tudásmegosztás és az együttműködés erősítése volt az informatika gyorsan fejlődő területein. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki a gyanú szerint el akart vinni egy nyitva hagyott autót Nyírbogáton. A vádlott ittasan jogosítvány nélkül figyelt fel az egyik élelmiszerbolt előtt parkoló járműre és úgy döntött, azzal megy haza a szomszédos településre. Azt azonban nem vette észre, hogy az autóban egy kislány ül. Amikor beült és beindította a kocsit, a gyermek azonnal kiszállt és kiabálni kezdett, hogy el akarják lopni az autót. A hangzavarra az édesanyja is felfigyelt, rákiabált a férfira, aki megijedt, kiugrott a járműből, majd elmenekült. A nyírbátori járási ügyészség jármű önkényes elvételének és ittas vezetésének a kísérlete miatt emelt vádat ellene. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést és járművezetéstől eltiltást indítványozott. Műtőt neveztek el dr. Adorján Gusztávról a Nyíregyházi József András Takkórház szülészet nőgyógyászati osztályán. Az intézmény egykori főigazgatója és szülész nőgyógyász főorvosa 2020-ban hunyt el. Országosan elismert szakemberként évtizedeken át gyógyított, operált és tanított a kórházban. Emléke előtt emléktáblával is tisztelegtek, amely QR kód segítségével mutatja be életútját, orvosi pályáját, valamint családi és egyházi szolgálatát. Az ünnepi esemény a jubileumi 10. alkalommal megrendezett várandóság hete programjaihoz kapcsolódott. A kórház ezzel is jelezni szeretné, hogy dr. Adorján Gusztáv munkássága szorosan összeforrt a szülészet nőgyógyászati osztály történetével és fejlődésével. Idén 145 éves a Magyar Vöröskereszt. A jubileum alkalmából ünnepséget tartott a szervezet Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyei szervezete a nyíregyházi Színbád rendezvénytérben. Az eseményen felidézték a Vöröskereszt elmúlt évtizedeit, megemlékeztek a Vöröskereszt és a Vörösfélhold világnapjáról, valamint megköszönték a dolgozók és önkéntesek munkáját. Összesen 26-an vehettek át elismerést. Köztük volt Virág Gyuláné is, aki már 60 éves segíti önkéntesként a Vöröskereszt munkáját. A többszörösen elismert önkéntes korábban Budapesten vehett át a Magyar Vöröskereszt csillagrendje kitüntetést. Mint mondta, még általános iskolásként csatlakozott egy első segélynyújtó tanfolyamhoz, és azóta sem tudott elszakadni a szervezettől. Harmadik alkalommal keresi az ország kedvenc testnevelő tanárait a Magyar Diák Sportszövetség. Az év kedvenc testi tanára vármegyei szavazásának eredményeit május 14-én hozták nyilvánosságra. Szabolcs-Szatmár-Berekben 3 kategóriában hirdettek győztest. A 35 év alatti testnevelők között Győri Dániel, a Nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium és Általános Iskola tanára kapta a legtöbb szavazatot. A 200 fő alatti iskolák kategóriájában Pataki Zoltán, a tiszavasvári Váci Mihály Gimnázium pedagógusa lett az első. A 200 fő feletti intézményeknél Borbély Gábor, a Kisvárdai Várdai Kata Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium testnevelője végzett az élen. Robotika bemutatót tartott a Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézete az Eötvös József Gyakorló Általános Iskolában. A program célja az volt, hogy már a legkisebb diákok is játékos formában ismerkedjenek meg a programozással és a robotikával. A bemutató központjában az idei World Robot kategóriájának versenypályája állt.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM. Sunshine FM.
4: Sporthírek következnek, köszöntöm!

0: professzionalizmusa sok nehézségen átsegítette a gárdát. Az előző szezont a második helyen zárták a Debreceni Egyetem sportklubjának női teniszezői, akik éppen csak lemaradtak a csoport elsőségről. A Bágyi Kinga vezette gárda idén is esélyesként vág neki az OB1-es csapatbajnokságnak. A lebonyolítás hasonló a korábbi évekhez. A két 7 csapatos mezőny tagjai tavaszi és őszi fordulókban lépnek pályára, és összesen 6 találkozót játszanak, alkalmanként 5 egyéni és 2 páros meccset. A tavaszi nyitány első napján, május 9-én a Beac, egy héttel később pedig a Szentes gárdája látogatott Debrecenbe. Az első fordulóban a fővárosi ellenféllel szoros találkozó maradtak alul a fekete-fehérek, a Szentes ellen azonban magabiztos hazai siker született. Budapest egy különleges futóeseménynek adott otthont a hétvégén, azaz egy jótékonysági futást, amely több mint 25 éves múltra tekint vissza, most először rendezték meg Európában Budapesten. Az Zayed Charity Run az Egyesült Arab Emírségek egyik legismertebb nemzetközi jótékonysági futóversenye. A részvételi díjak teljes összege magyarországi jótékonysági szervezeteket támogat. Az eseményen a Nyíregyházi Sportcentrum dolgozói Heimné Szabó Anna Mária, Heim Gábor, Kőhami Rihárd és Torma Máté is részt vettek, akik Nyíregyházát képviselték az Egyesült Arab Emirátusok meghívásának elegettéve. A nevezési díjat Nyíregyháza önkormányzata vállalta magára, ezzel is támogatva a részvételt. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
1: A hét további felében sok napsütés várható, helyenként egy-egy gomoly felhő megzavarhatja a napsütést, elszórtan esőre, záporra is készülhetünk, a maximumok 18-23 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
2: Csak jó zene.
3: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: Megkeltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Képzeld el, az van ráírva, úgy mentettem el a fájnevet, hogy UFO. Ugyanis egy ilyen nagyon erősen

0: fénylő égitestet láttam, és a kamerával amennyire csak lehetett rázumoltam, és úgy elkezdett pulzálni. Nyilván ez a valószínűleg a fénynek, vagy a csillagnak a hatása, tehát semmi köze hozzá, de ilyen rombusz alakú volt az egész, ahogy pulzált, és baromi jól mutat a felvételen, mint hogyha egy UFO lenne, biztos, hogy nem az, mert ott volt napokig, és meg sem moccant, tehát valószínűleg valami. Egy csillagász kapásból így a fejes, te idióta, hát az a Vénusz volt, vagy valamelyik.
1: Egyébként az, hogy az UFO-k létezése nagyon sok mindenre magyarázat lehetne, akár technológiában is, hogy hogyan fejlődött az elmúlt évtizedekben is a technika, technológia, meg olyan dolgok, amiről nem hallottunk, vagy olyan dolog, amit ugye manapság kezdünk el használni az elmúlt években, aztán kiderül, hogy ja, hát a hadsereg már 50 évvel ezelőtt ezt használta.
0: Állítólag ezek a földön kívüliek, ebben a sorozatban láttam, ők azért jöttek ide, hogy segítsenek nekünk. És hát bennem mindig bennem van, hogy valamelyik vércsoport, most meg nem mondom már melyik.
1: Mindig összekeverjük.
0: A negatív.
1: De ugye a feleség is az.
0: Igen. Tehát, hogy az állatvilágban nincs csak pozitív vércsoportú ember, és hogy a negatív az valami földön kívüli lénytől származhat, és ők azért jöttek, hogy segítsenek nekünk, és állítólag a piramisok is azért épültek, hogy az ilyen tájékozódási pont, meg ilyen.
1: Hát, hogy visszataláljanak.
0: Igen. Te az a nagyon szúrós hegyes, oda kéne menni arra, hogy én nem akarok oda menni. Tehát ez a, mikor kiküldik a nagykövetet, és megvan az a szituáció, hogy ki van írva, hogy Londonba, New Yorkba, ki hova megy éppen, Rómába nagykövet, és Ulánbátor, senki nem akar menni Mongóliába, és akkor ilyen körbe-körbe mennek a szék körül a jelöltek, és amikor fügyszó van, akkor mindenkinek le kell ülni egy székre, és hát nyilván aki Ulánbátorba megy, az a legszomorúbb. De hát gondolom, ugyanígy vannak az UFO-k is, mennek körbe-körbe, és akkor te hova mész, erre a bolygóra, arra?
1: Ó, nem áll fölök már megint.
0: Már kétszer voltam a földön.
1: 3000 éve is voltam ott, mintha tegnap lett volna. Azt írja Márk, ezt már egyébként olvastam, de mondom, megosztom veletek is. Szerintem a feleségem is az. Nem büfög, nem szellent, de még csak szagot sem éreztet maga után a WC-n. És van olyan, hogy ha jól csinálok valamit, akkor nem kötözködik, nem talál ki azonnal más, hanem megdicsér. Hagy pihenni, úgyhogy egész jól elvegyül.
0: Jó, még a vércsoportját nézd meg, ha negatív, akkor 100% hogy UFO.
1: Biztosan.
0: Igen,
1: biztosan.
0: Tehát ő is segíteni akar neked, csak
1: azt
0: azért
1: mondja,
0: jött.
1: Ivet, rám szokott úgy nézni a férjem, mint egy UFO, amikor olyan dolgot kérek, amit pikpak el lehet intézni, így néha elgondolkodom. Azt mondja Benny, hogy hiszek benne, minden nap találkozok olyan hülyével, aki tudti már bolygóról származik.
0: Igen, akkor ezek szerint ott van Pataki Attila, akit már el is raboltak, tehát ő is azért beszámolhatna arról, de voltak egyébként ilyen szituációk.
1: Ott más a szondáztatás jelentés állítólag.

0: Keltető sport.
1: A Keltető sport.
2: További jó reggelt mindenkinek. Jönnek a sporthírek, így a hétvégén túl. Laci, mi az, amit összeszedtél nekünk?
3: Eldőlt, hogy az Eto FC Győr lett a bajnok a labdarúgó Fizzligában, miután 1-0-ra győzött Kisvárdán. A Ferencváros hiába nyert az Zalaegerszeg ellen. A győriek megőrizték előnyüket. Gyakorlatilag hazai pályán játszhatott az Eto, hiszen rengeteg győri szurkoló érkezett Kisvárdára. Hát kihasználták azt a lehetőséget, hogy online is jegyet vettek, elővételben megvettek jegyeket, hiába ugye csak a vendégszektorban lehettek volna. Nagyon sokan voltak, szerintem egy olyan 1500 győri szurkoló érkezett a mérkőzésre.
2: Az nagyon komoly, az olyan, mint egy NB2-es mérkőzés.
3: Nagyon komoly.
2: A teljes
3: igen.
2: Ház.
3: Hát gyakorlatilag a Kisvárdai stadion felét ők megtöltötték, viszont hát sajnos nem mindenki ünnepelhetett a mérkőzés végén, mert egyébként tisztességesen játszott a Kisvárda, nagyon sok helyzete volt, és a győriek kapusa Petrás hatalmas bravúrokat mutatott be, tehát benne volt az, hogy pontot szerez a Kisvárda a Győr ellen. Viszont sajnos történtek balesetek is. A mérkőzés egyes pillanatában, például a gól után, amikor viszonylag a meccs elején megszerezte a vezetést a Győr, akkor néhány vendégszurkoló annyira ünnepelt, hogy az egyikőjük beesett a lelátóról a játéktérre, és hát ott egy olyan 3 méteres magasságot zuhant, utána a mentők szállították el, és a mérkőzés után is hiába kérték ugye a kisvárdaiak, hogy ne ugráljanak be, ne menjenek be a pályára ünnepelni. Nyilván ilyenkor mindenki berohan. Nincs az a rendezői gárda, ami meg tud állítani mondjuk akár 1000-1500 szurkolót. Berohantak a pályára, és itt is volt olyan, aki magasból leugrott, és súlyosan megsérült. Nincsenek pontos információim, hogy mi történt vele, de talán gerinc sérülés szenvedett. Szóval
2: az, azért, aki szándékosan ugrott be, még
3: aki bement ünnepelni. Igen. Úgyhogy, de mondom még egyszer, mi csak azt láttuk kintről a nézőtérről, hogy utána oda is mentők érkeznek, és próbálják ellátni. Minden esetre a győriek megérdemelték a bajnoki címet úgy, hogy a Nyíregyházával együtt jutottak fel az NB2-be még a tavalyi szezon előtt, és most pedig már az NB1-ben is bajnoki címet ünnepelhettek. 5000-en köszöntötték egyébként a győrieket, aztán a saját stadionjukba ott vették át az aranyérmet. A Debrecen pedig nem tudta megszerezni végül a dobogós helyet, hiába verte meg az Újpestet, nyert a Paks is, így a paksiak megőrizték a harmadik helyet, viszont így is a Nemzetközi Kupában a Konferencia Liga indulhat majd a Loki, de már nem Sergio Navarroval, mert a vezetőedzővel nem tudtak megállapodni a folytatást illetően, úgyhogy edzőváltás lesz a debrecenieknél. A Spari pedig a 7. helyet csíphette volna így meg, mert hogy a Debrecen megtette azt a szívességet, hogy legyőzte az Újpestet, az Eto a Kisvárdát, viszont a Nyíregyháza nem tudott élni ezzel a lehetőséggel, mi pénteken játszott a Kazinc Barcika ellen. Hát egy olyan meccset, ami azt mondom, hogy a fél időben 7-0, senki nem szól egy szót sem, mert a barcikai kapus gyakorlatilag mindent megfogott. Vezetett is a Nyíregyháza 1-0-ra is, 2-1-re is. Kovács Réti Márk a május legszebb gólját lőtte, meg is választották egyébként az M4 Sportnál a május legszebb találatának, hogy olyan 35-36 méterről zúdította a kapuba a labdát. Csodálatos gól volt, de aztán az utolsó pillanatban gólt szerzett a Kazinc Barcika, nyilván egy nyíregyházi nevelésű srác, aki Kazinc Barcikán játszik, élete első NB1-es gólját hol lőni, mint a Nyíregyházi Városi Stadionban.
2: Csak hogy emlékezzetek rám. Egyébként tényleg, tehát le a kalappal a Kazinc Barcika előtt, így, hogy egyébként is tudták, hogy már nekik úgy nem sok babért terem így az NB1-ben, de elképzelhető, hogy az öltözőben pont az a fajta fejmosás volt, hogy gyerekek, utolsó mérkőzésünk az NB1-ben, tegyétek oda magatokat.
3: De egyébként ez volt az utolsó 3 meccsen is, amikor már eldőlt, hogy ők már matematikailag kiestek onnantól kezdve.
2: Elkezdtek játszani. Döntetlen. Győzelem döntetlen.
3: Így van. Hát ugye Trencsényi Bence volt a gólszerző, aki lőtt ott a végén. Ami ennél megható volt, hogy nyilván ő is nagyon boldog volt, de a lefújás után egy kis ajándékkal kedveskedtek a nyíregyházi játékosok a szurkolóknak, ilyen aláíró kártyákat osztottak szét, és 1 órával a lefújás után még mindig ott jöttek, mentek az emberek, és még mindig várták a játékosokat, tehát Boldog Tamás körbesétált az egész stadionon, gyakorlatilag csúszott 1 órát a sajtótájékoztató is, mert ő mondta, hogy most ő szeretne a szurkolókkal lenni egy kicsit, és mindenki itt volt, a Boldog Tamás bácsi, Tomi, minden, hogy hívták, és készültek a közös fotók, illetve nagyon szeretik a csapatot, és rengeteg gyerek volt. Nekem az egyik kedvencem az volt, amikor Szatke Zoltán, a Spari legendás játékosa, a lelátó volt a kisfiával, és a kisfia rohant oda autogramot kérni a mostani vezetőedzőhöz. sikerült is egy közös képet készítenem, hogy Szatke Zoli a lelátón, ő pedig Boldog Tamás meg a kerítésen túl, hogy tényleg a foci szeretet, meg a klub szeretet, meg a klub hűség, és ez függetlenül attól, hogy most itt a Nyíregyházáról beszélünk minden csapatnál, ez tényleg apáról fiúra száll. Nagyon sok gyerek, meg kislányra, mert hogy kislányok is voltak, nagyon-nagyon sok gyerek távozott ajándékkal. Volt olyan, aki rám írt, hogy nem tudok-e abba segíteni, hogy Marco Kvasina, aki egyébként osztrák származású, szeretné megszerezni a kislány az ő mezét, de hogy németül írja ki, vagy angolul egy nagy hatalmas táblára, hát ha sikerül megszerezni, ezt mondtam, hogy hát körülbelül olyan 20-an pályáznak még arra a mezre, csak a Kvasina mezére.
2: Képzeld el, hogy áll a pályán, és akkor
3: közben már mindenki.
2: Fél már passzolnék, meg megy a játék. Jó, csak elolvasom, mert csomó
3: üzenetek. Ki akarja még az én mezemet? Igen, és akkor este az apuka, egy állatorvos egyébként, ő küldte az üzenet, hogy sikerült a kislánynak megszerezni a mezt, úgyhogy gratulálunk, hát nagyon sokan így gyerekével tértek haza, de ennek azt gondolom, hogy ez így normális, és ittnek így kell lennie. Nem tudom, hogy szoktad-e nézni a dokumentumfilmeket a Netflixen, javaslott neked egy sporttémájút, szoktunk azért néha ajánlgatni olyan filmeket, amik
2: én csak gyilkosságügyet nézek.
3: Igen, gondoltam. Amik nagyon jók és érdemes végignézni, még azoknak is, akik mondjuk a sportot nem annyira szeretik, mert úgy csinálják meg akár a Forma 1-es sorozatot is, hogy azok számára is élvezhető, akik nem követik nyomon.
2: Tehát, hogy nem pont úgy van minden, de a dramaturgia szempontjából.
3: Furcsa volt, képzeld, de Jamie Vardy-ra nem tudom mennyire emlékszel, arra biztosan emlékszel, mert hogy 2016-ban mi már akkor ugyanebben a stúdióban arról beszéltünk, hogy a Leicester megnyeri a Premier League-et, az angol bajnokságot, egy olyan csapat, amire 500 ezer szeres ott volt, azt hiszem, tehát de, ha egy fonttal megforgattad,
2: akkor 500 ezer. Valaki gazdag lett emiatt.
3: Igen. De hát annyi esély volt, előző évben éppen, hogy bennmaradtak, mert még újabb csapat volt, és sikerült megnyerniük úgy a bajnokságot, hogy megelőzve a Manchester City-t, a világ addigi legdrágább csapatát, hogy a Manchester United-et, és hát Jamie Vardy ennek a csapatnak főszereplője volt. Róla tudni kell, hogy a heted osztályból indult, ő a Sheffield játékosa volt, U16-os korig, de azt mondták, hogy kicsi, gyenge foci karrierje itt véget ér, és ő elment dolgozni egy olyan gyárba, ahol egyébként ilyen gyáró kereteket készítenek. És nyilván a haverokkal meg elment bulizni, de hobbiból még úgy focizgatott, rugdosta a gólokat, aztán egy osztályra feljebb lépett, és akkor szépen így haladt, 24 éves koráig gyakorlatilag még az angol hatod-heted osztályban játszott. De aztán ott a gólokat, úgyhogy mondta, hogy hát elmentem háromszor edzeni, egy héten, meg közben dolgoztam, hétvégén meg mindig berúgtam a haverokkal a meccs után. És hát az
2: na, melyiknek volt jótékony hatások?
3: Az volt a beceneve, hogy táppénz, mert mondta, hogy hétfőn kedden általában otthon feküdt és aludt, kipihente a hétvégi bulizást. Na most az ő életrajzi filme ez, és nem akarok többet spoilerezni, érdemes megnézni, hogy jut el aztán a Leicesterig, és hogy lesz bajnok a Leicesterrel, és lesz válogatott. A kedvenc jelenetem, és akkor tényleg nem akarok többet majd mondani, amikor azt mondja neki a menedzser, aki bekopog hozzá, és alsógatyában fogadja, még amikor ilyen kis amatőr csapatban játszik, hogy ő szeretne a menedzser lenni, mondta, hogy jó, mert hogy én el tudnám intézni, szerintem te képes vagy arra, hogy angol válogatott játékos legyél, és az anyukája a konyhába felhangon röhög.
2: ez a botlábú.
3: Ez az én fiamat, ez kizárt dolog.
2: Ez a falábú.
3: Igen, és hogy mennyit számít az, amikor berugsz. Igen, nyilván az első év az erről is szól, meg arról szól, hogy megtalálja a párját, a feleségét, aki aztán tényleg úgy rendbe teszi fejben is, és ez a siker, arra emlékszem, ez a Leicester, nem csak a Leicester sikere volt, hanem a kis csapatok sikere, hogy mi is úgy voltunk vele, hogy amikor Hüvelyk Matyi megnyeri a tornát, vagy amikor a Dávid legyőzi Góliátot, tehát már egy idő után mindenki Leicester szurkoló volt a világban, kivéve mondjuk a Manchester City szurkolóit, mert ők, vagy a Tottenhammel, akkor épp a Tottenhammel vívtak nagy csatát a bajnoki címért. Szóval érdemes megnézni ezt a filmet, javaslom mindenkinek. 39 éves egyébként Jamie Vardy, és tegnap gólt lőtt a Cremonese csapatában, még mindig játszik az olasz első osztályban. Ezzel a góllal nyertek és menekülnek a kiesés elől, de hát a rivális Lecce is nyert, így aztán még mindig kieső helyen vannak, és egy forduló van hátra, de 39 évesen még mindig ott van a pályán, és még mindig gólt szerez.
2: Hát és ott is lesz egy darabig, mert neki későn indult a karrierje. Ha belegondolunk, mások már a 20-as éveire már addig már kialakul, hogy akkor már összejött a karrier, nagy csapatban játszik, így első van. Osztály, válogatott.
3: Ezzel is hangzik egyébként ebben a filmben.
2: Ő egy 10 éve csúszott.
3: Ő nem tanult meg nyilatkozni sem, mert mondta, hogy hát 24 éves koráig, hát mi a haverokkal fociztunk, nem kellett tévé előtt nyilatkozni, és az első egy évben azt se tudta, hogy mit csináljon, miközben a fiataloknak ezt már tanítják az akadémiákon. Nem mondok többet a filmről, mindenki nézze meg, aki szeretné, csak tényleg a sors érdekesség, hogy tegnap még gólt lőtt. Petrimán Patrícia pedig Nyert is, meg nem is nyert. Na, ilyet se láttam még ökölvívásban. Nyilván láttunk már olyat, hogy valaki agyonüti az ellenfelet, még olyat is, hogy kiüti szó szerint, és folytatódik a mérkőzés, mégis a másikat hozzák ki győztesnek. Ugye a boxban ez a szép, hogy a bírók úgy döntenek, ahogy akarnak.
2: Én úgy láttam, hogy...
3: Igen, Petrimán Patricia az alaposan megverte Svédországban egy ilyen csapatversenyen az ellenfelét, majd legnagyobb meglepetésre mégis kihozták az ellenfelet győztesnek. És hát le a kalap
2: alatt... Van közfelháborodás olyankor.
3: Olyannyira azt képzeld el, hogy a svéd szervezők azért vették a lapot, és a torna után átadták a torna legjobb ökölvívójának járó elismerést Petrimán Patriciának. Ez akkor most hogy is van? Tehát, hogy vesztettél, de mégis te vagy a legjobb. Úgyhogy...
2: Ez amikor már... Hogy kéne kijutni innen épségbe? Adjunk neki díjat!
3: Igen, körülbelül, úgyhogy gratulálunk Patriciának. A tesója meg egyébként, ha jól emlékszem, Szerbiában lett bronzérmes, úgyhogy nem volt rossz hétvége a nyíregyházi ökölvívóknak. Ma pedig két nagyon-nagyon fontos futszálmérkőzés következik, mert hogy Debrecenbe a Veszprém látogat, a Deacnak még kell egy pont ahhoz, hogy matematikailag is ott legyen a negyedik helyen és a bronzérmért csatázzon. A Nyíregyháza pedig az A-stúdió futszál Nyíregyháza az Újpestet fogadja. Az Újpest az első a stúdió a második helyen áll. Ha a Nyíregyháza nyer, akkor szintén nagy lépést tesz, sőt, talán be is biztosíthatja, hát, hogyha a debreceni eredmény is úgy alakul, azt, hogy ott legyen a nagy döntőben az Újpest ellen, de még az Újpestnek is kell egy pont, és pont ezért, miután mindenki tudja, hogy ez egy nagyon nagy rangadó lesz, a nyíregyházi klub azt mondta, hogy a diák igazolványa rendelkező gyerekeknek ingyenes lesz a belépés, és miután megállapodtak a Sparival, hogy ott már véget ért ugye a bajnokság, de várják a szurkolókat, akik ha nem is nagypályán, de kispályán mondjuk láthatnak focit, ezért a Spari bérlettel rendelkezőknek is ingyenes a mai mérkőzés, tehát a Stúdió Újpest meccs, ami 18 órakor kezdődik, ugyanúgy, mint a Deac Veszprém majd Debrecenben. Hát érdekes találkozók lesznek, és én azt gondolom, hogy ha valaki sport élményre vágyik, akkor látogasson el vagy Debrecenbe, vagy Nyíregyházára.
2: Legyen így, jó szurkolást kívánunk a csapatoknak, pedig sok-sok eredményt. Laci, köszi a sporthíreket.
0: Ez volt a Keltető Sport
1: a Sunshine FM-en.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Magyar Péter, Magyarország új miniszterelnökének, hát úgy mondjuk ilyen lakáskultúra magazinja, a Social-ön lakáskultúra magazinja, ahol bemutatta egyébként azokat az épületeket, ahol az előző kormány és annak vezetői dolgoztak, illetve úgy csináltak, mintha dolgoznának, vagy dolgoztattak, vagy valami, tehát, hogy a minisztériumok épületét, vagy minisztérium, több minisztérium épületét, valamint a Karmelitát is bemutatta. Mondom, az írat megsemmisítők azokat most már ki kellett találni, vagy ki lehetett volna találni, hogy ezeket a bútorba beépített írat megsemmisítőket, nem?
2: Mekkora
1: tehát, hogy olyan fiók, amit beteszel, amiben beteszed az iratokat, az összest, és akkor betolod, és akkor az nem másik oldala már ki is jön. Tehát a beépített irat megsemmisítő. De ennyi ez nem volt. Látod, még az utolsó pillanattal látszott, hogy ezek az utolsó pillanatban kerültek be a rendszerbe, mert hogy egyébként beépítve lettek volna biztos a bútorzatba, meg a technikába, nem?
2: Most ezen elgondolkodtam, hogy ez milyen jó a kivitelezhető.
1: Teljesen jó. Betold a fiókot, ez az a fiók. És utána mondd el, várjál, rossz fiókba tetted. Az egy fontos nemzetközi irat volt. Hoppá, rossz fiókba, mert na, mindegy.
2: Az az álommeló, amit szeretsz csinálni, de lehet, hogy nem fizet jól, vagy az, ami jól fizet, tehát van pénzed, de gyűlölöd. Hát tehát, igen. Hogy biztonságot ad.
1: Hát azért ülök még itt, látod. Nincs pénzem, de szeretem csinálni. Tehát ez ennyi igen, a történet. Hát és igen. Lehet már más kell csinálnom, az, hogy pénzt is keresek. Ledolgoztam az egész életemet, és még soha nem jutottam el, akár csak 3 napra is wellnessezni se. Így picit beköltöznék, kicsit kikapcsolódni. Szép napot kívánok mindenkinek. Na, tehát, hogy már ugye ezt is mondtuk, hogy mire használnák a...
3: Uh-huh.
1: Tehát
3: van, én sem voltam még wellnessezni, soha.
1: Nem mondod?
3: Komolyan, soha.
1: De hát azért voltál már nyaralni, meg
3: nyaralni kéne persze. Voltam, de wellnessezni soha, és nem is nagyon
1: volt. Miért nem voltál még olyan szállodában, ahol van mondjuk medence, meg ilyenek?
3: Tehát az voltam, olyan, ahol voltam medencében, de hát az nyilván nyáron kimentem. Volt olyan egyébként...
1: Gaci, biztos, hogy így van ez, vagy csak be akarsz költözni a Karmelitába?
3: Én őszinte leszek, még soha nem próbáltam ki, hogy milyen az, hogy 3 napig nem csinálsz semmit, hanem csak fekszel, meg masszázs, meg
1: amúgy szauna, nem olyan szar dolog, meg
3: ilyesmi. Én minden reggel egy álommelóban vagyok.
1: Na, én is ezzel kezdtük, hogy ez tök jó.
3: És Verával majd elmegyünk wellnessezni. Hozzáteszem egyébként a nyaraláshoz, hogy...
1: Laci, minden főnökének üzenem, akár ingyen is csinálnám, hogy hagyjátok ezt.
3: Így is ingyen csinálom, hova akarsz már? Végén még fizetek.
2: Én a szöges ellentétetek vagyok.
3: De mi fekszel a napra?
2: Én szétélem azt, hogy fekszem, érzem, ahogy ég a testem, és már lángol.
1: Ég a testem.
2: És szó szerint úgy kell berángatni a napról, mert már azt
1: csorog a víz
2: nekem,
1: minden a fejeden, nem?
2: Nem, azért annyira nem, tehát lehűtöm néha magam. De hogy igazából, igen, tehát jártam úgy, hogy Horvátországban konkrétan egyébként pesgett a bőröm már, mert vettem ilyen speckú, ilyen kókuszolajos napbarnitot, hogy én feketén jövök
1: haza. Már azt hitték, hogy grillezni is lehet rajta.
2: Konkrétan
1: már
2: egyébként
1: úgy
2: egy kikörtojás megsült volna rajtam. Tehát már olyan forró voltam, és csak ennyit hallgattam, hogy gyere már az árnyékba, nem megyek, nekem még itt jó. Utána azért rákverős voltam.
3: Akkor az étlapon, hogyha ezt látom, hogy marán sült tökörtojás reggelire.
1: Az ilyen gurmé. Ezeket te találtad?
2: Igen. Még mindig összegyűjtettem szürreális melókat. Tehát, hogy szállodák és matracégek, vagy kutatók fizetnek azért, hogy aludj, teszteld az ágyakat, és figyelik az alvásodat. Uh-huh. Elmennétek?
3: El.
1: Hát, amúgy
3: mondjuk unalmas,
1: de
3: arra is
1: ráunnál,
2: jó, de vinnétek is magapárnál.
3: Felkelsz otthon, elhagyod az otthonodat, odod a párnál, nagyon nehéz napom lesz. Egyesen 8 órát kell aludnom az egyik szállodában, én most nem bírok visszaaludni. Majd hazamész és folytatod tovább.
1: Vagy hazamész és nem alszol.
3: Igen, tehát azért az úgy...
1: Próbálsz fenn valami.
3: Az úgy kemény.
2: Jó, de lehet kutyakaját is kóstolni.
1: Ne.
2: Ti kóstoltatok már egyébként száraz tápot?
1: Nem.
3: Állítólag az ilyen fullos prémium az...
1: Kóstoltál,
2: igen.
1: Mi?
2: Igen. De.
3: Majd elmondom adáson kívül, miből készül, jó? Nem fogod megkóstolni.
2: De már túl vagyok.
1: Száraz, figyelj, száraz kajánál, és akkor adod neki a száraz kaját, és akkor van, amikor így ott hagyja, meg kidobja oldalra.
3: Nagymár, pazarolj! Adj csak ide!
1: Nem, és Picur, akkor úgy csinálom. Picur,
3: add ide a tálodat, megeszem én!
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Egy brit férfivel is történt azért némi felejthetetlen dolog, ugyanis mielőtt elindult volna a reptérre, hogy már hazautazik, hogy elhagyja azt a térséget, ahol ő megszállt, kiderült egyébként, hogy az útlevelével történt valami. Na, egy óra hosszára hagyta egyedül az útlevelet a kutyával együtt, hát vigyázott rá a kutya olyan szinten, hogy hiányoznak belőle darabok.
2: Megette?
1: Hát, mintha felrobbant volna.
2: Milyen jó az, amikor oda mész a vámvizsgálathoz, meg az útlevél ellenőrzéshez, elnézést, ennyi maradt belőle. Tehát nyilván ezt már nem fogják elfogadni.
1: Hát azért én tennék egy próbát. Figyelj, egyik kezedben a szétrágott útlevél,
2: másikban a kutya.
1: Másikban a kutya.
2: Tessék megvárni, amíg kijönnek a darabok, és akkor összerakjuk ilyen puzzle darabokból.
1: Igen, vagy hát ellenőrizzék le, hát vegyenek harapás mintát, nézzék meg, ellenőrizzék, hát indítsanak vizsgálatot.
2: Jó, hát ő csak jót akart. Hát olyan szép színe volt az útlevélnek, aztán így
1: nyomok bele én is egy pecsétet. Lehet, hogy nyomott bele.
2: És azóta az egyik ilyen kutyakajagyártó cég már reklámozza is a útlevél ízű. Tehát van a marhás, van a csirkés, meg az útlevél ízű. De egyébként ilyenek a kutyák. Az enyém a villanyszámlát tette meg. De úgy, hogy egy pár, nem is tudom, 3 évvel később egy ilyen végrehajtó iroda keresett telefonon, nyaralás kellős közepén, nyilván az is jól esik, és a saját, de csak üzenetet hagytak, hogy ilyen meg ilyen végrehajtó iroda, behajtás, tartozás miatt azonnal hívjon vissza, stb.
1: Na, kíváncsi vagyok, mennyi a tartozás?
2: 3600 forint. Igen, de az kamattal együtt már 7000-re rúgott, és akkor ők így, mert milyen általányt fizettem akkor.
1: Itt vagyok Párizsban, nem baj, értem, megyünk.
2: Én mondtam akkor az úriembernek, hogy ne haragudjon, de biztos, hogy van tartozásom, nem azt vitatom, de hogy akkor most a dupláját kell befizetni, meg 3 év után jutott eszükbe, és akkor felhívtam az akkori szolgáltatót, ők megnézték, mondták, hogy pedig ők úgy emlékeznek, hogy küldtek ki számlát. Hát én meg úgy emlékeztem. Igen, hát nekik a rendszer azt mutatja.
1: Az
2: mondom, oké, de se egy felszólítást nem küldtek utána, hogy nem fizettem be, vagy valami közben. Igen, ezt elmulasztottuk, ott kellett volna felszólítást küldeni, ezért végül nem kellett csak a 3600-at befizetni, tehát a többit azt elengedték. De arra emlékszem, hogy egyszer úgy jött haza a kutyánk, hogy ilyen fehér boríték lógott ki a szájából, és nem nagyon tudtam már megfejteni, hogy mi volt. Azt láttam, hogy ilyen csekk darabok lógnak ki belőle. Gondoltam, majd biztos szól valaki, hogy ha hiányzik, és mint 3 évig nem kereste senki, azt a hiányzó csekket meg számlát így már el is feledkeztem róla.
1: Kivetted a szájából, kinyitottad, rohadt csekk. Jó,
2: nem tudtam kivenni a szájából.
1: Egyed, majd megmondjuk, hogy megetted.
2: Körülbelül akkora darabok voltak, mint hogyha ilyen mokás kanálnyi kis apró cafatok, csak annyiból tudtam megfejteni, hogy boríték, hogy rajta volt az a műanyag kis rész, tudod, ahol ilyen kis betekintő ablak, vagy ilyesmi volt, és mondtam, hogy hát akkor ez valami boríték lehetett, meg ilyen sárga színű kis fecnik is vannak, tehát ez valami csekk.
1: Milyen
2: ez
1: kutya volt ez?
2: Hát milyen, mint a tiéd, Golden Retriever.
1: Na, a Golden Retriever, hát akkor Szijjártónak is Golden Retrievereket kellett volna alkalmaznia.
2: Megsemmisítőket.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Átalakítja a kormány a végrehajtási és a közjegyzői rendszert. Átvilágítja a kormány a közmédia működését. Az MBH is érintett lehet az MNB botrán vagyon visszaszerzési ügyeiben. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Átalakítja a kormány a végrehajtási és a közjegyzői rendszert. A kormányülés után bejelentették, az igazságügyi minisztérium június közepéig készíti elő azt a törvénymódosítást, amely a végrehajtási rendszer átalakítását célozza. A TISZA országgyűlési frakciója azt is javasolni fogja, hogy az új szabályok hatályba lépéséig függesszék fel a kilakoltatásokat. A közjegyzői rendszer szintén módosítanák, mert a kormány szerint az túlságosan zárt, drága és monopolizált struktúrává vált. Úgy látják, túl sok közhatalmi feladat került ki a bírósági kontroll alól. Az igazságügyi miniszter feladata az lesz, hogy a közjegyzői feladatok egy részét a kormány irodákhoz, másik részét pedig a bíróságokhoz helyezze át. A cél egy olcsóbb, átláthatóbb közszolgáltatási logika szerint működő rendszer kialakítása. Átvilágítja a kormány a közmédia működését és a hátterét. A kabinet álláspontja szerint a közmédia feladata az lenne, hogy hiteles, kiegyensúlyozott és sokoldalú tájékoztatást nyújtson minden magyar állampolgárnak. A kormány szerint azonban az elmúlt időszakokban a közmédia nem felelt meg ezeknek az elvárásoknak. Hangsúlyozták, a közmédia nem lehet egyetlen párt vagy politikai oldal kiszolgálója, hiszen a magyar emberek pénzéből működik, ezért nekik tartozik felelősséggel. Az átvilágítás célja, hogy feltartják a működést és hátterét, és olyan rendszert alakítsanak ki, amely valóban közszolgálati feladatokat lát el. A kormány szerint a jövőben kiegyensúlyozottabb, átláthatóbb és a nyilvánosság egészét szolgáló közmédiára van szükség. Az MBH bank is nehéz helyzetbe kerülhet, ha valóban elindul a vagyon visszaszerzés az MNB alapítványok körüli botrányban. A HVG szerint a Pallas Athéni alapítványhoz és a Matolcsi Ádám köréhez köthető ügyletekben az MBH összesen csak nem 200 milliárd forinttal érintett. Alap azt írja, hogy egy banki alapítvány kiszolgáltatottá vált a bankkal szemben, miután az MBH tavaly 3 évre átütemezte mintegy 100 milliárd forintos adóságát, így elkerülhetővé vált a csőd. A Pallas Athéni alapítvány korábban több 100 milliárd forintos vagyont kapott a Magyar Nemzeti Banktól, amelyet eredetileg oktatási és közgazdasági célokra kellett volna fordítani. A pénz jelentős része azonban az Optima Befektetési ZRT-hez került, amelynek vagyona a hivatalos értékelés szerint 2024-re 270 milliárd forinttal csökkent. A kúria döntése alapján az alapítványnak több 100 dokumentumot kell kiadnia az ügyben. Hosszabb nyitvatartással készül a NAV az SZIA bevallás benyújtásának utolsó napjaira. A hivatal tájékoztatása szerint már több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett be, de sok adózónak még lehet teendője. A NAV központi ügyfélszolgálatai május 18-a és 20-a között reggel 8:30-tól este 6 óráig várják az ügyfeleket. Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében a Nyíregyházi ügyfélszolgálaton, Hajdú-Bihar vármegyében pedig a debreceni ügyfélszolgálaton lesz hosszított nyitvatartás. A személyesen érkezők segítséget kaphatnak bevallási tervezetük átnézéséhez, elfogadásához vagy módosításához, az adófizetéshez, valamint az ügyfélkapu plusszal kapcsolatos ügyintézéshez is. A NAV info vonala 1819-es szám szintén tovább lesz elérhető. Május 20-án egészen este 8 óráig fogadják az SZIA bevallással kapcsolatos hívásokat. Magyar Péter miniszterelnök felkérte Kapitány Istvánt, hogy vizsgálja meg a paksi atomerőmű körüli munkákat. A feladat része a paksi atomerőmű üzemidő hosszabbításának áttekintése, valamint az eddigi csúszások okainak feltárása. Kapitány Istvánnak Paks 2 szerződéseit, a már kifizetett projektelemeket és a beruházás teljes folyamatát is meg kell vizsgálnia. A cél az, hogy átfogó kép készüljön arról, hol tartanak a fejlesztések, milyen pénzügyi és szakmai kötelezettségek keletkeztek eddig, és milyen problémák lassították a megvalósítást. A vizsgálat után Kapitány István javaslatot tesz a kormány számára arra, hogyan folytatódjon a paksi projekt.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Térségünkben a folytatásban több órás napsütésre kell számítani, helyenként futó záporokkal. Általában mérsékelt marad az északi, a szél viszont záporok környezetében élénk erős széllökések is előfordulhatnak. A maximumok 21 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine.

0: megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM.

0: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Ma nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy dossziéjának egy részét. 45 milliárdos tankönyvszerződést örökölt az új kormány, megvizsgálják a leállított állami beruházásokat. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Ma délelőtt nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy igazságügyi minisztériumi dossziéjának elemeit. Magyar Péter miniszterelnök szerint a dokumentumokat a személyiségjogok tiszteletben tartása mellett teszik közzé a kormány honlapján. A kormány múlt héten döntött a dosszié átvizsgálásáról, ez az igazságügyi minisztériumban lévő iratok esetében már megtörtént. Magyar Péter azt mondta, hogy kegyelmi döntés idején az igazságügyi miniszter több mint 40 kérvényt terjesztett fel, ezek közül háromnál javasolta a kegyelem megadását. A bicskei ügy azonban nem tartozott közéjük. A miniszterelnök szerint ezt változtatta meg Novák Katalin egyelőre nem ismert okokból. Magyar Péter arra kérte Súlyog Tamás köztársasági elnököt, hogy a nála lévő teljes dossziét is hozza nyilvánosságra, hogy kiderüljön, milyen indokok alapján született meg a kegyelmi döntés. 4 évre szóló 45 milliárd forintos tankönyvszerződést örökölt az új kormány. Az országos tankönyv ellátásért felelős könyvtár ellátó non-profit Kft. Április végén kötött keretszerződést az Alföldi Nyomda Zrt-vel, amely a következő években a tankönyvek nyomtatását és szállítását végezheti. A tenderre egyedül az Alföldi Nyomda adott be ajánlatot, ugyanakkor több alvállalkozót is bevon a munkába. A megállapodás alapján évente nagyjából 1000-1500 különböző tankönyvet és egyéb kiadványt kell legyártani. 4 év alatt összesen mintegy 54 millió példányban. A szerződés azért is érdekes, mert az új kormány korábban a szabad tankönyvválasztás visszaállítását ígérte. Ez jelentősen átalakíthatja a tankönyvpiacot, hiszen több cím jelenhet meg, miközben egyes kiadványok példányszáma csökkenhet. Az előző ciklusban felfüggesztett vagy leállított állami beruházásokat is átvilágítja a kormány. A vizsgálat célja, hogy kiderüljön, mely fejlesztéseket állították le, milyen indokok alapján születtek ezek a döntések, és kik lettek a beruházások elmaradásának kárvallottjai. A kormány szerint az embereknek joguk van tudni, hogy milyen szempontok szerint függesztettek fel vagy töröltek korábban állami projekteket. Az átvilágítást a Közlekedési és Beruházási Minisztérium végzi majd el. A vizsgálat várhatóan érinti azokat a fejlesztéseket is, amelyek már előkészítés alatt álltak, de később forráshiányra vagy más indokokra hivatkozva leálltak. A kabinet szerint az eredmények alapján lehet dönteni arról, mely beruházások folytathatók, melyeket kell újra tervezni, és hol szükséges felelősségi kérdéseket tisztázni. Magyar Péter szerint továbbra is kész találkozni Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, de ennek feltétele a kárpát-aljai magyar kisebbség helyzetének rendezése. A miniszterelnök azt mondta, a tárgyalások egyelőre technikai szinten kezdődtek meg, ami a diplomáciában megszokott első lépés. Ennek során azt vizsgálják, milyen a felek hozzáállása, és közelednek-e az álláspontok. Ha előrelépés történik, akkor külügyminiszter egy találkozóra is sor kerülhet. Magyar Péter hangsúlyozta, továbbra is fenntartja korábbi felajánlását, hogy Beregszánsz találkozzon az ukrán államfővel, amennyiben sikerül megnyugtatóan rendezni a magyar kisebbséget érintő kérdéseket.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Szerdán sokat csüt majd a naptérségünkben is, de időnként gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Hajnalban 4-12 fok közé hűl a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

is, ez a dal szólt itt Mabel-től Joel Corey-val a Sunshine FM-en. Jó reggelt, 6 óra 35 perc van. Verőfényes napsütés, jólátási és útviszonyok, hát mi kell még ennél több, talán a hőmérséklet emelkedés. Na, és egyébként nem lesz felettünk front, ez jó hír, jelenleg 12 fok van vételkörzetünkben, 19-20 is lehet belőle, és elszórtan záporok, zivatarok, de annyira elszórta, hogy elképzelhető, hogy nem is lesz belőle semmi. A nagyobb mennyiségű csapadékokon túl vagyunk, hát egyik szemünk sír, a másik meg üveg, ahogy szokták mondani. Kicsit többre számítottunk, legalábbis itt vételkörzetünkben. Az ország nyugati részén egyébként, mintha nagyobb csapadék zúdult volna le, itt nekünk sajnos csak ennyi jutott, és ebben az a szomorú, hogy a következő napokban, vagy talán egy hétben sem várható csapadék. Na, forróság viszont lassacskán már annál inkább, ugyanis megjelennek itt ezek a magas UVB sugárzás ikonok is vasárnapra, hétfőre, és akár a 30 fokok is kilátásba kerülhetnek. No, hát egyelőre még most csak a 20-at fogjuk taposni a mai napon, de hát folyamatosan egyre csak emelkedünk és emelkedünk. Remélhetőleg nem úgy, mint az üzemanyag árak. Ránézek majd ma reggel arra is, hogy mi történik. Igen, a piaci árakban van némi változás. A benzin bruttó 8 forinttal, a gázolaj bruttó 4-jel emelkedik. Hát egyelőre még ma jó hírt nem tudtam hozni, de süt a nap, jó? Meg Ivo, illetve Milán nap van. Úgyhogy benneteket szeretettel köszöntünk, és hogyha meglátjátok az autót, amit le lehet vadászni, akkor ne habozzatok, mert jövő pénteken már sorsolás. Tehát, hogy akkor már késő lesz. Egy MG crossover-t keresünk, egy bordó színűt, hogyha szeretnétek megnézni, pontosan hogy néz ki és mit kell keresni, akkor a Sunshine Facebook oldalát tudom javasolni, ott van egy kiemelt poszt, és abban egyébként látjátok ott a kitűzött bejegyzésben, hogy mi is a feladat. Szóval lefotózni, beregisztrálni a QR kóddal, aztán pedig várni a jó szerencsére, és tiétek lehet akár egy hosszú hétvégére az autó, ami elvisz másodmagával majd a Hotel Aurumba Hajdúszoboszlóra. Na, és hogyha már utazás és autózás, akkor az SMS és Viber számunkat jó, ha megjegyzitek, sőt, jobbat tudok, elég, ha elmentitek, és már is rendelkezésre áll azonnal 0623 16 3000. A 90-es évek közepén a Hip Hop Boys követte el az Éjjel ott várok rá című dalt, azóta is egy kultikus, klasszikus siker, amit most Dr. Véres és a Mangorize feldolgozott.

Calvin Harris, Clementine Douglas és a Blessings, 9 perc múlva már 7 óra. Közben pedig Vikitől kaptuk az üzenetet Viberen, hogy Nyírpazonynál ott vesztegel az egyik, hát az út egyik részén, egy ilyen elzárt területen egy kis teherautó, mindez Nyírpazonyon 4-esen, középen egy elzárt területen. Egy fotót is küldött, közben egyébként jelezték a hatóságnak is, hát magára van ott hagyva szerencsétlen, pedig az egy nem parkolóhely, tehát azért ezt tegyük hozzá, az elzárt terület, a forgalomtól elzárt terület semmiképpen sem minősül annak, úgyhogy elképzelhető, hogy még ott van, és feltartja a forgalmat. Nyírpazony benzinkút és a horgásztó között áll. Köszönjük szépen, Viki, az infódat, aztán közben pedig egy másik információ, szintén benne van valamilyen szinten Pazony, de itt Oros és Pazony között délig lesz lezárva teljes szélességében az út, ugyanis ott, ha jól látom, az EON szakemberei dolgoznak egy megbicsaklott villanyoszlopon, amely éppen kidőlni készül, és ezt akarják megakadályozni. Mindez tehát Oros és Pazony között ez délig lesz egyébként lezárva ez a terület. Aztán Ibrány és Ibrány kertváros között aszfaltozás, félsávon halad a forgalom, szóval lassabb a haladás, sok türelmet ott is, meg úgy általában mindenhol, amerre jártok. És hogyha informálnátok bennünket, akkor kövessétek például a Wiki példáját, 0620-316-3000, ez az információs vonalunk, egy SMS, illetve egy Viber szám, ez pedig egy Joel Corridor.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
0: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: Egyformaz zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó reggelt, balesetmentes közlekedést. Elsősorban az iskolák közelében nagy a forgalom, és lassú haladás a repülőtérre vezető útszakaszon. Viszont nagy figyelemmel legyenek vasúti átjárók megközelítésénél, és a 33-as főútvonalon, akár Debrecen belterületén, valamint Tiszafüred külterületén is útjavítási munkálatokat végeznek, illetve helyreállításokat a Magyar Közút. Több üzemérnökség is dolgozik a vármegye területén, és azt is vegyék figyelembe, hogy változások, forgalomkorlátozások, forgalmi rendváltozások. Hajdúszoboszló belterületén a parkolással, megállással kapcsolatosan a szabályoknak megfelelően tegyék, hogy a folyamatos haladás mindenhol biztosítva legyen, és üdülővezetekben, illetve lakó pihenővezetekben a kihelyezett kereszttáblákat vegyék figyelembe. Köszönöm figyelmüket, további balesetmentes jó utat, a viszont hallásra.
0: Zene, Nagy Erdő, Debrecen.
1: Ez a mi városunk.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Éjszakánként vonattalját betölni Debrecenbe egy férfi. 600 végzős hallgató búcsúzott a Debreceni Egyetemtől. Közlekedési fejlesztésekről egyeztettek a debreceni repülőtéren. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Befejezte a nyomozást a debreceni rendőrkapitányság annak a férfinak az ügyében, aki a gyanú szerint több üzletbe is betört a városban. A betörés sorozat tavaly augusztusban kezdődött, az első célpont egy fodrásszalon volt, ahonnan főként műszaki cikkeket és pénzt keresett. Később élelmiszerboltokba, pékségekbe, játékboltokba és más üzletekbe is megpróbált bejutni. A rendőrség szerint a férfi éjszakánként vonattal érkezett Debrecenbe, majd az utcákat járva olyan helyeket keresett, ahol nyitott ablakot vagy könnyen nyitható ajtót talált. A nyomozók végül azonosították és elfogták. Kihallgatásán részletes beismerő vallomást tett, és azt mondta, minden alkalommal azért ment Debrecenbe, hogy bűncselekményt kövessen el. A férfit letartóztatták, 10 beli lopás miatt kell felelnie. Csak nem 600 végzős hallgató búcsúzott a Debreceni Egyetemtől az idei sárgulás záró napján. A hagyományos felvonuláson a gazdaságtudományi kar, valamint a mezőgazdaság élelmiszer tudomány és környezetgazdálkodási kar hallgatói vettek részt. A sárgulók népviseletben 43 lovaskocsival és 7 hintóval vonultak végig Debrecenen. A menet a Böszörményi útról indult, majd a hagyományok szerint a nagy templom előtti főtérre érkezett, ahol Papp László polgármester köszöntötte a végzősöket. Az egyetem főépületénél Zoltán rektor búcsúzott a hallgatóktól, és sok sikert kíván nekik a záróvizsgákhoz, valamint a munka világában való helytálláshoz. A sárgulás idén is a közösségről, a hagyományokról és az egyetemi évektől való ünnepélyes búcsúról szólt. Szakmai konferenciát tartottak a Debrecen Nemzetközi Repülőtéren a Közlekedési Kultúra napja alkalmából. A rendezvényen közlekedési szakemberek, vállalati szereplők és infrastruktúra fejlesztők egyeztettek a jövő közlekedési rendszereiről, a fenntartható mobilitásról és a különböző közlekedési módok összehangolásáról. A konferencia központi témája az integrált mobilitási rendszerek fejlesztése volt, vagyis az, hogyan kapcsolódhat hatékonyabban egymáshoz a légi, vasúti, közúti, taxiszolgáltatás és városi közösségi közlekedés. Szó esett Debrecen új ipari és lakó övezeteinek kiszolgálásáról, az agglomeráció növekvő közlekedési igényeiről, valamint az utastájékoztatás fontosságáról is. A résztvevők szerint a közlekedés jövőjének kulcsa a kiszámíthatóság, a megbízhatóság, a fenntarthatóság és az utasok igényeire épülő fejlesztés. 13 000 önkéntes vett részt Kárpát-medence szerte a Magyar Református Szeretett Szolgálat Szeretett Híd nevű akciójában. A 20 órás program sorozatot idén 18. alkalommal rendezték meg, célja pedig a társadalmi felelősség vállalás és az önkéntesség fontosságának erősítése. Az Ebesi Országos Logisztikai Központban közel 100 önkéntes dolgozott váltásokban. Prismacikat készítettek kedves üzenetekkel a családok átmeneti otthonában élő gyerekeknek, valamint tartós élelmiszer csomagokat állítottak össze a pünkösdi adományosztásra. A csomagokba liszt, konzerv és olaj is került. Az önkéntesek emellett gulyásleves főztek az ebesen élő időseknek és rászorulóknak. A kezdeményezéshez iskolák, óvodák, gyülekezetek és szociális intézmények is csatlakoztak, összesen csak nem 400 helyszínen.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Csak csökkent a pollenterhelés, a csapadék és a lehűlés hatására. Mindemellett időjárási front nem lesz felettünk, e futó záporokra, zivatarokra viszont készülhetünk, és több órás napsütésre is. A csúcs hőmérséket a folytatásban akár 26 fok is lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en. A Keltető és a reggeli ébresztő alakulat támogatója a Nyíregyházi Korzó Bevásárlóközpont. Korzó.

0: most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: További jó reggelt, jó utat, 7 óra 13 perc van, vezessetek türelmesen, előzékenyen és nagy figyelemmel. Például, hogy a Debrecenben autóztok, ott nagy felületű aszfaltozás lassíthatja a forgalmat, például a Messzena utcában, de én a Kis József utca, illetve a Honvéd utca, a Péterfia utca és az Egyetem Sugár út között. Aztán, hogyha Ibrányban autózol, akkor pedig szintén aszfaltozás Ibrány kertváros és Ibrány között félsávon lehet haladni. Ezt egyébként Szabitól tudjuk, köszi szépen ezúton is. Illetve hát még mindig heteken keresztül tart majd az a forgalomkorlátozás, ami az M3-as autópálya Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei részét illeti. Tehát itt az autópálya Budapest felé vezető oldalán zárták le a Vaja Máté szak a csomópontot, illetve a csomópont lehajtó ágát, és a korlátozás várhatóan június 30-áig tart. Érdemes kerülni, és a 41-es, illetve a 49-es számú főutakat tudnám javasolni, illetve így a végére egy SMS és Viber számot 0623 16 3000, amire elküldhettek információkat. Közben pedig úgy néz ki, hogy ma tavaszias időjárásunk lesz, olykor szeszélyessé válhat egy-egy záporral, zivatarral, szélre úgy néz ki nem kell számítani, és jön a felmelegedés, tehát hogyha valaki érzékenyebb rá, akkor a következő napok lehet, hogy megterhelőek lehetnek majd számára, ugyanis hétfőre már a 30 fokot is elérhetjük, miközben ma még csak 19-20 lesz, de egyelőre nincs front felettünk, és úgy néz ki, hogy tényleg egy ilyen kiegyensúlyozottabb időjárásnak lehetünk majd tanúi. Tavaszi ruházat, azért az esernyő jó, ha ott van. Na, persze a jó zenék is, de ne vidd magaddal, ezeket mi adjuk. Legfeljebb dugd be a fülest, adj rá hangerőt, hiszen itt van Alex Warren újdonsága, ez a Fever Dream.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
0: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Nyaralási témával folytatjuk a pénzügyi percekben. Ha megtörtént a baj külföldön is, van utasbiztosításunk, akkor mit érdemes tenni? Vendégünk a témában Szabó Katalin, a Raiffeisen Bank főosztályvezetője.
3: A külföldi tartózkodás alatt történik a baj, fontos, hogy higgadtan és gyorsan, dokumentáltan intézkedjünk. Első lépésként gondoskodjunk a biztonságról. A legtöbb biztosító 0-24 órás sürgősségi úgynevezett asszisztencia szolgáltatást biztosít, az elérhetőségeik mindig legyenek kéznél. Legyen nálunk a kötvényszám, az adataink, akár mobilban képként lefotózva, hogy a diszpécser lássa, milyen szolgáltatásokra vagyunk jogosultak az adott biztosítás keretén belül. Ha orvosi ellátásra szorulunk, minden esetben kérjünk részletes orvosi szakvéleményt, leleteket és számlát a kifizetett összegekről. Amennyiben valamilyen rablás, lopás vagy közlekedési baleset miatt rendőri intézkedésre van szükség, kérjünk hivatalos jegyzőkönyvet. Enélkül a biztosító nem, vagy csak nehézkesen tud intézkedni. Lehetőség szerint mindenről készüljön fotó, hogy a kárigényt alá tudjuk támasztani. Például a sérült podgyászról, autóban keletkezett károkról, de akár a személyi sérülésekről is, arról az egészségügyi ellátás során nem készült kép. Mindemellett fontos, hogy figyeljünk a kárbejelentési határidőkre. A legtöbb biztosító előírja, hogy meddig kell leadni a tényleges kárigényt a hazaérkezést követően számlákkal együtt. Ha kifutunk a határidőből, az jogvesztő hatályú is lehet.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen.
1: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
0: A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Átalakítja a kormány a végrehajtási és a közjegyzői rendszert. Átvilágítja a kormány a közmédia működését. Az MBH is érintett lehet az MNB botrán vagyon visszaszerzési ügyeiben. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Átalakítja a kormány a végrehajtási és a közjegyzői rendszert. A kormányülés után bejelentették, az igazságügyi minisztérium június közepéig készíti elő azt a törvénymódosítást, amely a végrehajtási rendszer átalakítását célozza. A TISZA országgyűlési frakciója azt is javasolni fogja, hogy az új szabályok hatályba lépéséig függesszék fel a kilakoltatásokat. A közjegyzői rendszer szintén módosítanák, mert a kormány szerint az túlságosan zárt, drága és monopolizált struktúrává vált. Úgy látják, túl sok közhatalmi feladat került ki a bírósági kontroll alól. Az igazságügyi miniszter feladata az lesz, hogy a közjegyzői feladatok egy részét a kormány irodákhoz, másik részét pedig a bíróságokhoz helyezze át. A cél egy olcsóbb, átláthatóbb közszolgáltatási logika szerint működő rendszer kialakítása. Átvilágítja a kormány a közmédia működését és a hátterét. A kabinet álláspontja szerint a közmédia feladata az lenne, hogy hiteles, kiegyensúlyozott és sokoldalú tájékoztatást nyújtson minden magyar állampolgárnak. A kormány szerint azonban az elmúlt időszakokban a közmédia nem felelt meg ezeknek az elvárásoknak. Hangsúlyozták, a közmédia nem lehet egyetlen párt vagy politikai oldal kiszolgálója, hiszen a magyar emberek pénzéből működik, ezért nekik tartozik felelősséggel. Az átvilágítás célja, hogy feltartják a működést és hátterét, és olyan rendszert alakítsanak ki, amely valóban közszolgálati feladatokat lát el. A kormány szerint a jövőben kiegyensúlyozottabb, átláthatóbb és a nyilvánosság egészét szolgáló közmédiára van szükség. Az MBH bank is nehéz helyzetbe kerülhet, ha valóban elindul a vagyon visszaszerzés az MNB alapítványok körüli botrányban. A HVG szerint a Pallas Athéni alapítványhoz és a Matolcsi Ádám köréhez köthető ügyletekben az MBH összesen csaknem 200 milliárd forinttal érintett. Alap azt írja, hogy egy banki alapítvány kiszolgáltatottá vált a bankkal szemben, miután az MBH tavaly 3 évre átütemezte mintegy 100 milliárd forintos adóságát, így elkerülhetővé vált a csőd. A Pallas Athéni alapítvány korábban több 100 milliárd forintos vagyont kapott a Magyar Nemzeti Banktól, amelyet eredetileg oktatási és közgazdasági célokra kellett volna fordítani. A pénz jelentős része azonban az Optima Befektetési ZRT-hez került, amelynek vagyona a hivatalos értékelés szerint 2024-re 270 milliárd forinttal csökkent. A kúria döntése alapján az alapítványnak több száz dokumentumot kell kiadnia az ügyben. Hosszabb nyitvatartással készül a NAV az SZIA bevallás benyújtásának utolsó napjaira. A hivatal tájékoztatása szerint már több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett be, de sok adózónak még lehet teendője. A NAV központi ügyfélszolgálatai május 18-a és 20-a között reggel fél 9-től este 6 óráig várják az ügyfeleket. Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében a nyíregyházi ügyfélszolgálaton, Hajdú-Bihar vármegyében pedig a debreceni ügyfélszolgálaton lesz hosszított nyitvatartás. A személyesen érkezők segítséget kaphatnak bevallási tervezetük átnézéséhez, elfogadásához vagy módosításához, az adófizetéshez, valamint az ügyfélkapu plusszal kapcsolatos ügyintézéshez is. A NAV info vonala 1819-es szám szintén tovább lesz elérhető. Május 20-án egészen este 8 óráig fogadják az SZIA bevallással kapcsolatos hívásokat. Magyar Péter miniszterelnök felkérte Kapitány Istvánt, hogy vizsgálja meg a paksi atomerőmű körüli munkákat. A feladat része a paksi atomerőmű üzemidő hosszabbításának áttekintése, valamint az eddigi csúszások okainak feltárása. Kapitány Istvánnak Paks 2 szerződéseit, a már kifizetett projektelemeket és a beruházás teljes folyamatát is meg kell vizsgálnia. A cél az, hogy átfogó kép készüljön arról, hol tartanak a fejlesztések, milyen pénzügyi és szakmai kötelezettségek keletkeztek eddig, és milyen problémák lassították a megvalósítást. A vizsgálat után Kapitány István javaslatot tesz a kormány számára arra, hogyan folytatódjon a paksi projekt.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
4: Az MNB angol font deviza közép árfolyama az előző napok csökkenését követően erősödő tendenciát mutatottak el csak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 414, az eurót 360, a svájci frankot 394, az amerikai dollárt 309 forintos áron jegyezte a bank. Térségünkben a folytatásban több órás napsütésre kell számítani, helyenként futó záporokkal. Általában mérsékelt marad az északi, a szél viszont záporok környezetében élénk erős széllökések is előfordulhatnak, a maximumok 21 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM.

0: Clean Bandit, Anne Murray és David Guetta, Cry Baby című dala szólt. Jó reggelt, 7 óra 41 perc van. Itt van Danku Laci.
1: Jó reggelt,
0: is.
1: Kis sokalom, hello.
0: Közben pedig sokan még csak most találkoznak azzal a reggeli hajnali esettel, amikor is egy autó villanyoszlopnak csapódott, felborult, a villanyoszlopot hát megborította, majd hogy nem kidöntötte, úgyhogy a szakemberek dolgoznak rajta. Mindez Orosz és Nyírpazony között, azóta több jelzést is kaptunk, ugye éledezik a város, a környék is, hát most találkoznak ezzel. Teljes útzárra kell ott számítani, ugyanis az elektromos hálózatot is rendbe kell ott rakni, a villanyoszlopról nem is beszélve, ráadásul rendőri helyszínelés is van, úgyhogy jó sok embernek adott munkát az a hajnali sofőr, aki hát sajnos nem tudott hazaérni épségben, úgyhogy villanyoszlopnak ütközött mindez, tehát Orosz és Nyírpazony
1: között. De az információink szerint nincs komolyabb baja. Talán megúszták karcolásokkal.
0: És a villanyoszlop is jobban lesz. Tesznek rá egy sebtapaszt.
1: Kap egy újat, igen.
0: Igen, befújják egy kis VD40-nel, és mehet rá a kötegelő.
1: A mindenre jó VD40, így van.
0: Na, érdekes kérdésre készültem, hogy feléd, hogy megbírsz enni egy pizzát, egy 30-as pizzát?
1: Meg.
0: Volt már rá valaha példa?
1: Volt. Pizzát, bármikor. Kérem? Én nem is értettem, sokan kihagyják a szélét. Tehát, hogy nem eszik meg csak a közepét.
0: Én még nem is hallottam erről, hogy kihagyják.
1: Ne, hát hogy meg, tehát így ketté vágja, vagy ilyesmi, és akkor a szélén, ahol ilyen vastag, mondjuk, azt nem eszi meg. És mondtam, miért? Hát
0: az ez olyan, mint aki levágja a kenyérnek a
1: réját. Igen, azt sem értem. Miért vágjuk le az uborkáról például az
0: zöldrészt? Az más. A feleségem tanította nekem az elmúlt években, hogy az embernek ne fájjon tőle a hasa, mert az érintkezik a külvilággal, permetszerrel, kosszal, bármivel, és meg nehezebben emészti a szervezet egy idő után.
1: És az almát miért hámozzuk meg?
0: Én az almát az nem szoktam meghámozni.
1: Na, például az almában is a legtöbb vitamin az pont ott a héj alatt van. A dinnyében, a görög dinnyében például...
0: Ott se szoktam, én a héját is megeszem.
1: Nem, de ott például a sokan mondják, hogy nem eszik meg, nyilván senki nem eszi meg a zöld részét, hanem csak a pirosat, de hogy ott a zöld részben ott vannak olyan enzimek, meg olyan vitaminok, amik egyébként egészségesek lennének. Tehát így egy csomó minden...
0: Egyetek dinnye héjat.
1: Hát nem dinnye héjat, de nyilván. Ott is egyébként a vegyszer, meg ilyesmi azért belekerülhet. Tehát érdemes megmosni, mielőtt felvágod például.
0: Igen, meg szoktam hámozni ugyanúgy a medgyet, cseresznyét, az epret, szamócát. Azt is
1: meghámozom. És sőt, a szamócából kiszeded az összes magot.
0: Boxkesztyűvel.
1: Nehogy valami probléma legyen.
0: Igen, mikor reggelente úgy érzem, hogy kicsit feszültebb vagyok, akkor előveszek egy kiló szamócát és boxkesztyűvel.
1: Egyszer mesélte egy lány, hogy ő meg például az összes ilyen cseresznye magot, meg mindentől lenyeli. Tehát ő nem köpi ki. És mondtam, hogy...
0: Jó kis ciános.
1: Igen, tehát nem feltétlenül egészséges.
0: Nem annyira. Azért kérdezem a pizzát, mert, na jó, oké, egy 30-as pizzát meg tudsz enni. Szuper. De mondjuk egy 40-es pizzát.
1: Mekkora a 40-es most már? Az a dupla, az a 24-es?
0: Hát ez olyan, mint amikor a nő kérdezi, hogy drágám, mennyi a 20 centi?
1: Jó, oké, hát most így nem tudom elképzelni, mennyi a 40-es. Én egy átlagos pizzáról beszélek, amit kihoznak a tányéron.
0: Az általában olyan 30-32.
1: Igen, azt simán megeszem. Azt van meg... az a másik, ami ilyen óriás, vagy ilyen nagyobb.
0: 40, 42, na 45,
1: azt,
0: 50 ilyenek.
1: Azt úgy szoktam, hogy van, veszek mondjuk két főre, vagy három főre egy ilyen nagyobbat, meg egy kisebbet. Uh-huh. És akkor az úgy bőven elég, sőt, még akkor marad is. Inkább úgy vagyok a pizzával, hogy már a végén csak a szemem kívánja. De akkor is még megeszem.
0: Na azért kérdezem ezt a sok baromságot itt, mert most úgy néz ki, hogy rekordot döntöttek Magyarországon. Egyébként Marcaliban van egy olyan pizzéria, a Marcello, amely híres arról, hogy egy négyzetméteres pizzát készít.
1: Egy négyzetméteres?
0: Hagyok időt, egy négyzetméteres.
1: Az azért komoly.
0: És akkor kihívásokon vehetnek részt csapatok. A játék szabály az, hogy háromfős csapatok próbálkozhatnak azzal, hogy megegyék az egy négyzetméteres pizzát. Egy óra hossza áll rendelkezésre, hogyha egy óra alatt meg tudják enni, akkor az addig összegyűlt kasszában lévő pénz, az az övék lesz. Úgy gyűlik össze a kasszába a pénz, hogy azok a csapatok, akik nem tudták végül teljesíteni, egy tízest be kell, hogy dobjanak csapatonként. És akkor csak gyűlik és gyűlik, összesen
1: pizza. Ára?
0: Arról nem szól a fáma, hogy a pizzát ki kell fizetni, de amúgy hát nagyon deficites lenne.
1: Hát, hogy, ha egy tízes három főre bedobod, és közben meg lenek fel, nem eszed meg, akkor az úgy...
0: Na, nem tudom. Fogalmam sincs, erről így nem szól a fáma, és 450 000 forint gyűlt össze, fél óra alatt megette három srác.
1: Hát az simán.
0: Simán?
1: Nem úgy simán, de azt mondom, hogy vannak, akik ezeket megeszik, ezek a nagy
0: erőemberek. Szerintem nem normálisak. Elmondom, hogy miért nem. Mert na most kiszámoltam, hogy egy 30 centis pizza, ugye a kör területét kiszámolva 706 négyzetcentiméter. Az egy négyzetméter, az 10 000 négyzetcentiméter. Csak hogy lefordítsam érthetőre, 14-30 centis pizzáról van szó. kicsit több mint 14, tehát akkor fejenként 5 30 centis pizza jut.
1: Uh-huh. Igen.
0: Aha. Az úgy rendben van? Az igen. Úgy szerinted? Jó.
1: Hát, aki megeszik nem tudom hány ezer kalóriát, múltkor egy ilyen kísérlet volt, hogy egy nap alatt valami 7000 kalóriát kellett megenni.
0: Hát azt az nem olyan nagy kunszt.
1: De nagyon nagy kunszt. Tehát, hogy már mindenfélét, és hamburgertől kezdve...
0: 7000, minden... hát az 3500 tiktak, ne veszíts meg. Hát az nem olyan sok.
1: Hát nem volt egyszerű.
0: Vagy egy kiló nutellába 5500 kalóriát.
1: Egy ilyen testépítő srác volt az, aki neki esett végül, vagy erőemelő, és neki sikerült teljesíteni a nap végén. De azért megküzdött ő is vele.
0: Hát azért nem lennék feleség egy ilyen éhes férfinél.
1: Hogy mondtad, 3 darab nagy pizza?
0: Nem, hát 5 darab 30 centis jutott akkor fejenként.
1: Biztos, hogy jól számoltad?
0: Hát szerintem igen.
1: Egy négyzetméter az 1 méter.
0: Az 10 000. Igen, az 10 000 négyzetcentiméter.
1: Attól függ, mondjuk milyen vastag a pizza. Ha nápolyi és az a vékony pizza, akkor azért könnyebb megenni.
0: Nápolyi, ez pizza.
1: Amerikai típusú, tudod, ez a jó vastag, meglátod, vagy kenyérlágos. Kihozzák? Jó, hát arról nem volt szó, hogy ennek ekkora magassága
0: hát szerintem
1: van.
0: Egy ilyen átlagos. De képen nézve egyébként nem a vékony, mert a vékony ott azért könnyebben csúszik.
1: Hát persze. Persze.
0: Ott azért simán.
1: És fél óra alatt 3-an megették.
0: 3-an megették, igen. Mm. Mondjuk volt 2 ilyen nagyobb darab srác, vagy bácsi korban lévő, meg egy fiatal srác. Hát a fiatal srácnak egyáltalán nem volt öröm a végén, tehát hogy neki már nem volt őszinte a mosolya, még a pénzláttán sem.
1: És már baj, légy szíves a keresőben, most nincs, nem olyan gép előtt, hogy van ez a klasszikus hotdogevő verseny, hogy ott mennyi a rekord? Mert arra emlékszem, hogy ott is egy ilyen kis cingár, vékony, japán, nem is tudom, vagy valamilyen ázsiai úriember, az valami eszméletlen sok hotdogot megevett, és hát volt olyan, aki bele is halt egyébként egy ilyen evőversenybe, tehát azért nem játék.
0: Na, a jelenlegi világrekord egyébként 2 évvel ezelőtti adat, 83 darab hotdogról szól, 10 perc alatt.
1: Na, akkor szerintem...
0: Hát 10 perc alatt készítek el egyet.
1: Azért az brutál volt. Én azt láttam azt a videót, konkrétan nem is rágott, hanem úgy, ahogy van, tolta le szinte egy az egybe. Képzeld már el, amikor a hasadban ott van 80 darab hotdog.
0: Igen, tehát az valahol gyűlik. Tehát, hogy valahol ott egy 6-8 kilót felszedtél.
1: Az tuti. De hát, és mondom, a srác az nagyjából úgy nézett ki, így ránézés, amit egy ilyen 60 kilós átlag termetű vékony srác. Tehát, hogy nem tudtam elképzelni fizikálisan, hogy hova kerül. Tehát, hogy rendben van, letoltatok, de mint hogyha már azonnal az ki is esne valahol, mert és nem látszik. Tehát ez a pizza is, utána azért még itt közben azért esznek is, vagy isznak is mellette.
0: Egy kis kóla, egy kis víz.
1: Így van, igen. Így van. Tehát vannak
0: meg mártogatós, valamilyen paradicsom szósz.
1: Van egy srác, egy amerikai, ő végigjárja ezeket a híres amerikai éttermeket, ahol szintén ilyen rekordok vannak, és hogy ott is vannak ilyen hatalmas pizza, meg mindenféle, és hogy miből mennyit kell megenni, ezt akkor kihozzák, és azt látod, hogy mondjuk mi nálunk ez a pult, annyi cuccot hoznak ide ki eléd, és azt mindet meg kell enni, hamburger, sült krumpli, és a többi, meg még ilyen teljes, sékes, nem tudom, mit, az amerikaiak nagyon szeretik ezeket a turmixokat hozzáinni, hát már attól rosszul vagy, hogy ránézel.
0: És elmondhatja egyébként felnőtt korában az ilyen, hogy nem születtem szegény családba, de annyit tettem, hogy elszegényedtek anyámék. Igen. Hát, hogy azért ezt azért győzni is kell.
1: És na, van egy ázsiai lány, aki megjárja a világot, és tavaly Budapesten volt, mi is beszámoltunk róla, aki szintén ilyen hatalmas adagokat evett, és bement valami rántott húsos rekordot döntött, hogy hatalmas rántott hús szeletet, meg sült krumplit, meg mindent megevett ott is, meg még másnap egy pörköltöt, meg a nem tudom, ami még csak létezett, mindent kikért az étlapról.
0: Hát nálunk úgy hívják azért, hogy bélpoklos. Feneketlen kút. Úgyhogy, na hát, én azt gondoltam, hogy jobban meg fogsz ezen rökönyödni, hogy egy négyzetméteres pizzát 3-an betoltak. Hát
1: azon, hogy az hogy sütik meg?
0: Na, hát
1: ez... Darabonként? 67 szelet?
0: 64 szelet.
1: 64 szelet.
0: Igen. Na jó, jó étvágyat mindenkinek.
1: Délután kipróbáljuk, mit szólsz hozzá?
0: Benne vagyok. Van egy 10-esem.
1: Ez annyit. Hát ha nem, akkor annyit a kollégák megér. Majd megeszik. Rendelnénk, akkor így szétnézzünk, melyik pizzériában van egy négyzetméteres pizza.
0: Szerintem egyébként nincs ilyen. Én a legnagyobb, amivel találkoztam, az 50 centis volt, de hát...
1: Hát az semmi.
0: Hát az... Az előbb számolgattam itt kivárját, csak hogy az 50 cent is az abból mennyi kellene.
1: Megint jön a számolás. Gabi állítja össze a jövő évi matematikai érettségi tételt, mert ha három ember fél óra alatt megeszik egy négyzetméteres
0: pizzát. Hány éves a pilóta?
1: Igen.
0: 5 darab jönnek ki belőle, tehát hogy a ha területét veszük alapul, akkor 5 darab 50 centis pizza, azaz egy négyzetméteres pizza, 5 darab 50-es.
1: Uh-huh. Jó.
0: Azért az úgy emberes. Uh-huh. Na jó, jó étvágyat mindenkinek, jó utat, jó reggelt, és Damiano Davidet, ezt kívánjuk, meg is jött a Talk to Me.

0: körül folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Érdekel a pénzügyek világa? Precízen dolgozol és szívesen tanulnál egy innovatív csapatban? Csatlakozz a Raiffeisen Bankhoz! Számítunk rá többek között hiteligénylések és dokumentumok ellenőrzésében, szerződések készítésében, online rendszerek használatában, valamint kapcsolattartási feladatokban. Érettségid van, magabiztosan használod az Excel-t, jól kommunikálsz és nyitott vagy a tanulásra. Jelentkezésed a Raiffeisen Karrier állásajánlatok menüponton keresztül várjuk. Raiffeisen Bank. Várd a jövőd velünk valóra.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
5: Elegáns, nagyméretű lapok, letisztult dizájn, három kifinomult szürke árnyalatban. Kombinálja szabadon a szemmel rokasztinatúra lapokat, és teremtsen egyedi hangulatot teraszán vagy kertjében. Az asztinatúra teraszlapokat megtalálja a GSV tüzép kínálatában. További információért látogasson el weboldalunkra www.gsv.hu.
0: Kattints a sunshine.hu-ra! Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
6: Csak jó zene!
0: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
7: De amint megcsörlen a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Szép reggelt, jó utat mindenkinek! Mi újság van Debrecen területén és az utakon? Ezt Horváth Lászlótól tudjuk, meg gépjármű szakoktatótól. Szervusz, mi újság?
3: Jó reggelt kívánok, köszönöm a Sunshine FM hallgatóit. Hát azt tapasztaltuk a mai reggel folyamán, hogy a Faraktár utca, 7000 utca kereszteződésében nem működnek a fényjelzőkészülékek, és ez borzasztó nagy galibát okoz, mert ott egyébként is óriási a forgalom, ott nagyon nagy türelmet kérnék. A 33-as számú főút bevezető szakaszán most már halott nagyon-nagyon a munkálatokkal festik a burkolati jeleket, és ez nagyon biztató, mert azt is visszakapjuk. A Sámsomi út teljesen bedugul, tehát ott nem is nagyon találunk menekülő utat, tehát ott azért nagy türelmet kérnék mindenkitől. Valamint azt szeretném még megjegyezni, hogy az iskolák környékén legyünk egy picit szabályosabbak, és akkor nem történik semmiféle bonyodalom. Hát ehhez kívánok én balesetmentes közlekedés mindenki számára.
2: Így legyen, köszönjük, jó utat mindenkinek!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Ma nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy dossziéjának egy részét. 45 milliárdos tankönyvszerződést örökölt az új kormány. Megvizsgálják a leállított állami beruházásokat. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Ma délelőtt nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügyigazságügyi minisztériumi dossziéjának elemeit. Magyar Péter miniszterelnök szerint a dokumentumokat a személyiségjogok tiszteletben tartása mellett teszik közzé a kormány honlapján. A kormány múlt héten döntött a dosszié átvizsgálásáról, ez az igazságügyi minisztériumban lévő iratok esetében már megtörtént. Magyar Péter azt mondta, hogy kegyelmi döntés idején az igazságügyi miniszter több mint 40 kérvényt terjesztett fel, ezek közül háromnál javasolta a kegyelem megadását. A bicskei ügy azonban nem tartozott közéjük. A miniszterelnök szerint ezt változtatta meg Novák Katalin egyelőre nem ismert okokból. Magyar Péter arra kérte Súlyog Tamás köztársasági elnököt, hogy a nála lévő teljes dossziét is hozza nyilvánosságra, hogy kiderüljön, milyen indokok alapján született meg a kegyelmi döntés. 4 évre szóló 45 milliárd forintos tankönyv szerződést örökölt az új kormány. Az országos tankönyv ellátásért felelős könyvtár ellátó non-profit Kft. Április végén kötött keretszerződést az Alföldi Nyomda Zrt-vel, amely a következő években a tankönyvek nyomtatását és szállítását végezheti. A tenderre egyedül az Alföldi Nyomda adott be ajánlatot, ugyanakkor több alvállalkozót is bevon a munkába. A megállapodás alapján évente nagyjából 1000-1500 különböző tankönyvet és egyéb kiadványt kell legyártani. 4 év alatt összesen mintegy 54 millió példányban. A szerződés azért is érdekes, mert az új kormány korábban a szabad tankönyvválasztás visszaállítását ígérte. Ez jelentősen átalakíthatja a tankönyvpiacot, hiszen több cím jelenhet meg, miközben egyes kiadványok példányszáma csökkenhet. Az előző ciklusban felfüggesztett vagy leállított állami beruházásokat is átvilágítja a kormány. A vizsgálat célja, hogy kiderüljön, mely fejlesztéseket állították le, milyen indokok alapján születtek ezek a döntések, és kik lettek a beruházások elmaradásának kárvallottjai. A kormány szerint az embereknek joguk van tudni, hogy milyen szempontok szerint függesztettek fel vagy töröltek korábban állami projekteket. Az átvilágítást a közlekedési és beruházási minisztérium végzi majd el. A vizsgálat várhatóan érinti azokat a fejlesztéseket is, amelyek már előkészítés alatt álltak, de később forráshiányra vagy más indokokra hivatkozva leálltak. A kabinet szerint az eredmények alapján lehet dönteni arról, mely beruházások folytathatók, melyeket kell újra tervezni, és hol szükséges felelősségi kérdéseket tisztázni. Magyar Péter szerint továbbra is kész találkozni Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, de ennek feltétele a kárpát-aljai magyar kisebbség helyzetének rendezése. A miniszterelnök azt mondta, a tárgyalások egyelőre technikai szinten kezdődtek meg, ami a diplomáciában megszokott első lépés. Ennek során azt vizsgálják, milyen a felek hozzáállása, és közelednek-e az álláspontok. Ha előrelépés történik, akkor külügyminiszter egy találkozóra is sor kerülhet. Magyar Péter hangsúlyozta, továbbra is fenntartja korábbi felajánlását, hogy találkozzon az ukrán államfővel, amennyiben sikerül megnyugtatóan rendezni a magyar kisebbséget érintő kérdéseket.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: térségünkben a folytatásban több órás napsütésre kell számítani, helyenként futó záporokkal. Általában mérsékelt marad az északi, a szél viszont záporok környezetében élénk erős széllökések is előfordulhatnak. A maximumok 21 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

számára nem ajánlott. 3, 2, 1. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. És

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Szép reggelt, vidám időtöltés, 8 óra 14 perc van, és hogyha van közlekedési információtok, akár mondjuk arról, hogy mi történik most Orosz és Nyírpazony között, hogy mennyire engedik a forgalmat jelen esetben a kidőlt villanyoszlop miatt, illetve ugye a baleset helyszínelése miatt, azt megírhatjátok nekünk, sőt, hát nagyon köszönjük előre is. Egyébként Energy írt, hogy félpályán halad a forgalom, tehát Orosz és Nyírpazony között. Köszi, ez gyors volt. Aztán visszatérve Színes is reagált arra, hogy a pizzaevő verseny, azt mondja, szerintem Laci nem fogta fel, hogy ez mekkora adag. Igen, meg még azt írta, hogy jó sokan próbálkozhattak, ha 450 ezer forint összegyűlt, úgy, hogy minden egyes csapat, aki nem tudta megenni az egy négyzetméteres pizzát, végül 10 ezer forintot beledobott. Annyi, hogy a 100 ezer forintos alappal kezdődött, tehát minden alkalommal. Tehát most, hogy elvitték a díjat is, ugye nem nulláról érkezik, már lehetett regisztrálni erre az országos versenyre, ott Marcaliban, a Marcello pizzériában, és 100 ezerrel indul újra a kassa.
2: Igen, Színesnek üzenem, felfogtam, tudom mekkora, és el is kezdtem gyakorolni.
1: Már elkezdte enni.
2: Igen. Megyek most az egyik boltba, veszek ilyen pizzaszeletet, az első lépcső, és akkor ezt megduplázom, és szépen haladok. Tehát minden héten majd egyel többet eszek. Decemberre jól fogok kinézni.
1: Laci nem a mennyiséget növeli, hanem majd az időt csökkenti. Először úgy van vele, hogy két hét alatt eszi meg az egy négyzetméteres pizzát, ezt akarja majd lerövidíteni úgy, hogy egy óra hosszába vele férjen.
2: Igen. Tehát meg tömegnövelésen leszek az elején, és akkor majd utána a versenyre csúcsformában kerülök, ott nem eszek egy hétig, amúgy az rosszabb.
1: Azok kérdezték itt a srácokat, hogy készültek. Az egyikük azt mondta, hogy egész nap nem ettem, de az meg a másik véglet, ami megint az nem jó, mert akkor összeszűkül a gyomrad, és akkor egy pici is elég lesz, hogy telítettséget érez.
2: Mindegy, 5 darab 50-es, hát az nem nagy dolog.
1: 5 darab 50 centis pizza.
2: Na. De nagy. Amikor egymással rakod, akkor látod, hogy mekkora. Lehet, hogy úgy ették, nem? Nem is szeretnénként.
1: Nem,
2: 5 darabot egymással,
1: hát
2: és akkor
1: olyan,
2: mint egy torta. Már akkor úgy néz ki.
1: És úgy vágták. Uh-huh. És

0: szörny farkas, vagyis a Monster Wolf.
1: Ez addig egyébként ijesztően hangzik, amíg így Gabi elmondja. De mi láttuk a videót is, és innentől kezdve már csak kuncogni tudunk rajta, mert hát a robot szörny farkas az úgy néz ki, mint amikor nem is tudom, Nakajima Bashi bemegy a garázsba, és akkor így elkezdi az összes meglévő megmaradt cuccba
0: valamit az elmúlt 30 évből, amiket nem dobtam ki, hogy jó lesz az,
1: igen,
0: még valamire.
1: Itt van egy ilyen kis kocsi, tudod, ez a nem tudom, igen, amivel lehet szállítani.
0: Ez lesz a láb.
1: Ez lesz a láb, mert ilyen négy kerekű valami kis kocsin áll egyébként, egy olyan, mint egy hintaló, csak mozog a feje, tehát igen, az is egy kis elejtőzött
0: valami. Kellene még egy teljes láda. Oké, az is megvan.
1: Megvan. Van valami kék villogó, megtaláltam még egy rendőrautóról esetre, tegyünk rá egy kék villogót.
0: Hátul, meg valami prizmát is.
1: Igen, hangszóró, az megmaradt a régi hangfalból, azt is rá
0: ezt. Hát az olyan hangszóró, ez a hangos bemondó, ami régen a strandon volt a 80-as.
1: Most Gabi mindjárt megmutatja, hogy szól, milyen félelmetes hangja van, és japánul miket kiabál, hát nyilván nem japánul kiabál, csak olyan magas frekvenciával. Hát mi nem nagyon ijedtünk meg tőle, egy ilyet meglátnánk a természetben, azt mondanánk, hogy ez meg mi. De tudod mit? Szerintem még az erdélyi medvék is kiröhögnék. Tehát lehet, hogy a japán medvék elszaladtak tőle, meg az őzikék, meg a vaddisznó, meg ilyesmi, mert szirénázik, meg mindent csinál, meg villog a szeme pirosan. Tehát egy vérfarkas, vagy brutális.
0: Na, jó, emberi szemmel valóban nevetséges, bár az. Egyébként a cikk az úgy írja, hogy egy ilyet, ha az ember meglátna, is összerezdülne. Hát mi megláttuk, de nekem.
1: Nem tudom. Lehet, hogy egy ilyen 4 éves ettől még megijed, de szerintem az 5 évesek ennél már komolyabb rajzfilmeken nőnek.
0: A rekezizmok azok megrezdültek, de mutatjuk a hangját. Olyan, mint egy rendőrjárőr egyébként itt a naplementében, mert villog is, meg hangszóró van rajta, és pásztázza a területet, és igazából van rajta egy ilyen bunda is, tehát ugye látszik, hogy ilyen farkas alakot akartak neki adni. A feje az még azt mondom, hogy egészen hasonlít is, az úgy félelmetes.
1: Mozog balról jobbra, tehát semmi, igen, tudatosság nincs benne, hanem ez az igazi, mint annak idején a nagyáruházakban volt a 80-as években, felültél a hintalóra, bedobtad a 2 forintost, és alattad mozgott. Na, ez körülbelül...
0: Na, ez onnan van. Igen, ez csak bezárt a skála.
1: Igen, ez a mozog balra, meg jobbra, de semmi tudatosság nincs benne, és robotra nem is hasonlít. Egy 4 kerekű kiskocsin megy, rá eszkábálva egy utánfutóra, kvázi egy...
0: Tehát ilyen, robot.
1: Egy ilyen, ami robot, igenis gázol keresztül a fűvön.
0: Hát, de mozgásérzékelős.
1: Oké. Okay.
0: Egyébként, és az alapján...
1: És mi, üldözi a medvét? Hát kész, hát egy medve 50-nel bír futni, mint egy versenyló, ráadásul tartósan. Hát oda megy, megborítja, és kész.
0: Oké, okay, de a medve egy idő után elfárad. Ez 3 nap után
1: ez megéri. Ez lemerül. Hát ez hihetetlen. Hogy azon rögtön...
0: Te feltöltötted a farkas, mama?
1: Igen. Igen. És amikor majd ilyen farkasok találkoznak egymással, az összes szomszéd majd, az én farkasom hangosabb. Neki nem pirosan világít a szem, hanem zölden. Tehát ez a... Nem tudom, ez fogja megoldani a problémát. Az biztos, hogy a... Néha ugat is?
0: Hát nem tudom, ez van benne minden.
1: Van.
0: Ez olyan, mint valami nagyon elrontott farsangi jelmez.
1: Egy-egy ilyen elemen működhető gyerekjáték félelmetesebb hangokat ad ki.
0: Az biztos.
1: Mikor elkezdi...
0: Van otthon egy beszélő elefánt hallod.
1: Nekünk, amikor a keresztfiaim megszülettek, akkor én csupa ilyen ajándékot vittem, jó indulatból tényleg a gyereknek, hogy hagyj játszon. És
0: de utána már azóta minden... tudod?
1: Ennyit mondott akkor a nővérem, majd ha neked is lesznek gyerekeid, az összeset visszakapod. Tehát az összes ilyen zenélő mindenféle kütyüt, az angol ABC dalaitól kezdve mindenfélét énekeltek, zenéltek, de ezt már meséltem, hogy mi a megoldás.
0: Van egy pár megoldás. Már most gyerekek nincsenek.
1: Kell tömni, és akkor onnantól kész. Kicsit csendesebb lesz legalább. Vagy mindig azt kell mondani, hogy lemerült az elem, és soha nincs otthon már másik.
0: De már a boltban sincs.
1: Igen.
0: Na, úgyhogy megvan a megoldás. Elvileg egyébként a medvéket azóta is távol tartja ez a bohóckodás, ami itt van.
1: Hova üldözte? Egy másik telekre? Tehát így vissza az erdőbe?
0: De egyébként szerintem a medvék sem estek a fejükre. Előbb-utóbb ki fogják szagolni azt, hogy...
1: Hogy nincs szaga.
0: Hogy nincs szaga, meg korlátozott mozgásra képes, meg lassú, meg mintha baja lenne. Tehát ki fogja szagolni a medve, hogy ez valami kamu. Mint ahogy a madarak is hiába teszel ki bármilyen riasztót, előbb-utóbb a madár rájön arra, hogy hát ez nem mozog, vagy ez csak mindig ugyanúgy mozog. Előbb-utóbb rá fognak jönni.
1: Uh-huh.
0: Hát 1 200 000-be kerül egy.
1: A magyar ember, a magyar egy

0: egyszerű paraszt ember, meg a hegyi ember, ezt, vagy pásztorember, ezt kitalálta több száz évvel ezelőtt a farkas előzési módszert, úgy hívják, hogy komondor, vagy kuvasz, és annál jobbat...
1: Commodore 64.
0: Figyelj, a Commodore, tudod, ismered a legendáját a Commodore-nak? Na most annak idején volt a császár, aki összegyűjtötte a világ összes kutyáját, és a mindenhonnan elvitték...
1: Netflixen fel ma
0: kiskutyát, nagykutyát, stb. És mindig tesztelgették.
1: De ez a 100 egy kiskutya, akkor tudom.
0: Állítólag a legenda szerint így játszott velük, simogatta őket, meg volt, amikor megverte őket, és hogy az volt a kérdés, hogy a verés után a kutyák oda mennek-e hozzá, és hűségesek, és eltűrik-e, és utána lehet-e velük játszani, és mindegyiknél működött, kivéve a Commodore-nál, ami nem engedte, hogy megverje. Tehát, hogy annyira önfejű volt a kutya, hogy gyakorlatilag a császárnak ellenszegült, nyilván ez a magyar legenda, és nem hajtott neki fejet a verés után sem, és nem is engedte magát megverni, és ezért mondták azt, hogy tényleg olyan a gondolkodás módja, hogy bizonyos dolgokat végrehajt, de nem tudsz neki...
1: De felülbírálja, hogyha
0: így van, hogyha úgy gondolja. Így van, és pont ezért állítólag ilyen ideális volt a pásztorkodás mellé, mert mindenkivel szembeszáll, nem félt a medvétől, meg a többitől sem, hogyha...
1: Még a császártól sem.
0: Igen, úgyhogy javaslom, vannak olyan jó hegyi kutyák, menjenek el Erdélybe, kérdezzék meg az ottani pásztorok, hogyan őrzik meg a juhokat, például a medvétől, meg a farkasoktól, és jobb lesz, mint ez a robot.
1: Én azt gondolom egyébként, ez a komondoros história, ez nagyon jó inspirációt adhat azok számára, akik félelemmel küzdenek, és félnek valamit megtenni, vagy valakivel találkozni, vagy esetleg a főnökükhöz bemenni. Vigyetek komondort magatokkal. Az mindennek, mindenkivel, meg mindennel ellenszegül.
0: Igen, hát nem könnyű eset. Egyik Németországban élő ismerősöm például lakásba akart kivinni kuvaszt, és vittek is ki, és mondta, hogy ők bent akarják tartani, mert olyan kis cuki, mondtam, hogy igen, volt már kuvaszod. Tehát ez addig cuki, amíg kicsi. De onnantól kezdve ez nem lakásba való, és nem is az a fajta kutya, ami egyébként ilyen ölepként tartható, mert ott is megvannak is saját gondolkodás módja. Ezt védelemre tenyésztették, kész.
1: Igen, cuki a zsiráf is, de na. Tudjuk.
0: Igen, hát nyilván meg lehet minden kutyát nevelni, meg azóta tudjuk, hát olyan pásztorkutyák vannak Törökországban is, meg mindenhonnan. Nem tudom, Japánban hogy csivavával próbálják őrizni a medvétől. Tartsanak olyan normális testű kutyát, ami távol.
1: Én nem tudom, ezt melyik cég gyártja 1.200.000 forintnak megfelelő.
0: Annyiba kerül?
1: Igen.
0: Ezt de... nem mondod, hogy ezt már gyártják?
1: Igen.
0: Én annyi... azt hittem, ez egyszerű prototípus, amit otthon tényleg összeeszkáváltak.
1: Hát így írják, hogy 4.000 dollárba kerül. Szerintem tönkre fog menni a cég. Látva egyébként ezt a végterméket.
0: Gabi, el tudod azt képzelni, már így is megőrülünk attól, hogyha éjszaka ugatnak a kutyák. Mert valamelyik kutya elkezd ugatni a környéken, az összes többi átveszi. Na de éjszaka, amikor elkezd egy ilyen vinnyogni, és a szomszédnak is van ilyen robotja, meg a harmadiknak is van, és mind bekapcsol. Na most ez szoroz meg 8-al.
1: De medve nincs.
0: És erre ébredsz éjszaka, hát nagyon jó lesz, hogy nem lesz medve, csak nem alszol.
1: Legyen robot farkasa, nem lesz medve, se alvás.
0: Kapcsolja már ki a robotot.
1: Mindjárt lemerül mama, semmi baj. Na jó, szóval hát vannak ilyen érdekességek. Tartózkodjatok a medvéktől, a jó zenéktől viszont ne. És a sporthíreket is hamarosan megkaphatjátok. Néhány dalt követően visszatérünk. Addig is informáljátok bennünket, hogyha láttok valami olyan hasznosnak tűnő dolgot az utakon, ami a többieket is segítheti. 0623 16 3000. 1975 a dal eredeti alapja, akkor azóta pedig eltelt egy kis év, és itt van Geszti Peti verziója. Ingyen.

0: Keltető sport.
1: Sunshine FM.
2: Szép reggelt és jó sportolást kívánunk mindenkinek. Mivel készültél, Laci?
3: Ragyogó futszálmeccsek voltak tegnap Debrecenben és Nyíregyházán is. Debrecenben a Veszprém nyert 3-0-ra, de a Deasznak már nem volt tét olyan szempontból, hogy miután a többi eredmény úgy alakult, így már biztosan a negyedik helyen végez, és ezzel eldőlt, hogy a bronzéremért játszhatnak, ami a klubnak egy hatalmas siker. Hozzáteszem, hogy a női szakáguk, legalábbis a Deac női futszál csapata pedig bajnoki címvédő, és a döntőben megnyerte az első meccset, szóval futszál tekintetében azért a Deac nem áll rosszul, és az A-stúdió futszál Nyíregyháza sem áll rosszul. Fantasztikus hangulat volt Nyíregyházán, közel 2000 néző volt a futszál meccset.
2: Azért ez nagyon komoly, nagyon mint, mint egy NB2-es nagypályás.
3: Igen, sőt, hát azért annál is több. Igen. És nagyon jó hangulat volt, nyilván a listavezető Újpest érkezett, és mindenki abban bízott Nyíregyházán, hogy az idei szezonban először a stúdió legyőzi majd az Újpestet, eddig ez nem sikerült. Hát olyannyira most összejött, hogy 6-1 lett a végeredmény, úgyhogy maga biztosan nyert a stúdió. Ez pedig azt jelenti, hogy az utolsó fordulóban elég egy pontot szereznie, hogy bejusson a döntőbe. Hozzáteszem, az Újpestnek is még kell egy pont, hogy ott legyen a fináléban. A Veszprémnek meg mindenképp nyernie kellene. Szóval izgalmas lesz még az utolsó kör. Nyíregyháza az Aramisszal játszik, a Deac pedig az Újpesttel, úgyhogy azért az nem ígérkezik a debrecenieknek egy könnyű mérkőzésnek, és a Nyírbátorra játszik, még ha jól emlékszem, a Veszprém, úgyhogy alakul az az álom, amit a nyíregyháziak elképzeltek, hogy tavaly, meg tavaly előtt bronzérmet szereztek, idén pedig bejuthatnak a döntőbe, úgyhogy szurkolunk majd a csapatoknak. Meg szurkolunk Alex Márqueznek is, nem tudom, láttad de a hétvége horror balesetét, ugye motor versenyről van szó, és MotoGP versenyről. Alex Márquez haladt a motorjával, és az előtte lévő versenyzőnek megállt hirtelen technikai hiba miatt a motorja, és ő meg már nem tudta elkerülni az ütközést, gyakorlatilag átment rajta, és teljesen szétszakadt a motor, és ketté szakadt, hatalmasat repült, és hát kórházba szállították, azonnal ott piros zászlóban megállították a futamot. Szerencsére magánál volt, nem volt olyan sérülése, de azért egy nyakcsigolyája eltört, megsérült, kulcssontja eltört, már humorosan posztolt a kórházba, hogy a legjobb kezekben vagyok, és minden rendben van. Hozzáteszem, az anyukája, ha minden igaz, ott volt a helyszínen, ő ezt végigélte, és azt is végigélte, hogy egy héttel előtte meg a testvére Marc Márquez sérült meg, úgyhogy szintén meg kellett operálni.
2: Ő is motoros?
3: Ő is motoros, és ugyanabban a kategóriában. Úgyhogy...
2: Nem, na, ezeknek szobafogság lesz, én már láttam.
3: Ezt akartam, hogy én azért Márquez anyuka helyében nem nagyon engedném többet őket motorra ülni. Biztos, hogy megszokta,
2: lerúgja
3: persze.
2: Lerúgja a láncot a gépekről, az biztos.
3: Azt tuti. De most, és fiam, másiknak viszem a húslevest, most neked akkor csinálok egy kis madártejet, és mit ezt szokták vinni, nem a kórházban? Hát, húsleves, meg madártej.
2: Jaj, ne arra, mindjárt összecseréltem, már sem tudom, hol áll a fejem.
3: Fú, tehát félelmetes volt egyébként tényleg látni. A videókat is eltávolították nagyon sok helyről, pont azért, hogy ne sokkolja az embereket. Csoda, hogy túlélte, és hál' Istennek úgy tűnik, hogy felépülhet, és még akár motorra is ülhet majd. Szintén közben megpróbáltam utána járni, hogy mi történt a győri szurkolóval, akiről mi is beszámoltunk, és hát jelenállás szerint szintén csigolya töréseket szenvedett az a szurkoló, aki a kisvárdai mérkőzésen beugrott, hogy ünnepeljen, és rosszul esett, beütötte a fejét, talán 4 csigolyája eltörött, vagy megsérült, és Budapestre szállították, és ott kezelik, illetve ott műtik meg, nem tudom, hogy meg kell-e, vagy hogyan lehet ezeket stabilizálni. Minden esetre jobbulást kívánunk neki is. Manuel Neuernek meg gratulálunk, hogy a német válogatott kapusa nem utazik majd a német válogatottal a foci VB-re, azt mondta, hogy fontosabb dolgai is vannak ennél, elmegy a családdal nyaralni többek között, de csak Európában, mert várják a második babát. Úgyhogy így ki fogja hagyni a világbajnokságot, neki is szívből gratulálunk, és hát ő már tudja, hogy milyen apukának lenni. Én azt látom, hogy nagyon sok sportolónál ez jótékony hatással van. A férfi hogy utána motiváltabbak, picit olyan koncentráltabbak, és annak ellenére, hogy mindenki azt gondolná, hogy jó, hát most megszületett a baba, és nem tud úgy pihenni, stb.
2: Ez nagyon drága plusz a tápszer, nagyon drága a pelenka, drágák a gyógyszerek, úgyhogy igen, van motiváció.
3: És mindig meccsen van, még akkor is, amikor nincs meccs, hogy drágám, este 8-kor van mindig a tréning.
2: Éjfélkor lesz, most képzeld el, hihetetlen.
3: Igen, tehát van, aki meg így éli ezt meg, hogy inkább sosincs otthon, amikor csak ez menekül.
2: De azt gondolod, hogy ez motiváció, hogy akkor ilyenkor jobban oda teszi magát, meg többet ad, meg többet edz. Nem, az az én idő.
3: Uh-huh. Igen, tehát az a, inkább a haverokkal vagyok, vagyis hát a csapattagokkal.
2: Nem akartam ennyi munkát elvállalni, de most rákényszerültem, mert a család,
3: így van,
2: a cél szentesíti tartani az eszközt.
3: Pontosan. Ezt. Közben kijöttek az NB1-es nézőszámok, labdarúgó NB1-ben milyen nézőszámokat produkáltak a csapatok, és hát büszkén mondhatjuk, hogy itt a régiónk kiemelkedő volt ebben a tekintetben.
2: 6-8 ezer?
3: 4301 lett az átlag nézőszám, viszont Nyíregyházán 5492 volt a hazai átlag, de Debrecenben 7216, utóbbinál nagyon sok éve nem volt ilyen magas az átlag nézőszám, nyilván a jó eredmény is ez befolyásolja.
2: Nyíregyháza, a jó ellenfél.
3: Igen, a legjobb ellenfél ilyen szempontból talán a Nyíregyháza volt, mert a Lokiszpari meccsen 12646-an voltak. Úgyhogy jók ezek a keleti rangadók, még akkor is, ha mindenki mondja, hogy micsoda rendőri készültség, meg a szurkolók, hogy egymást bántják, meg szidják, meg stb. De hát azért 12000-en meg mégiscsak kimentek. Nyíregyházán pedig 8000-en voltak egyébként, a Spari Lokin 7800-900 körül.
2: De azért, mert többen nem férnek be.
3: Nagyjából így van. Tehát 8000 férőhelyes a stadion. Itt azért ezt is tegyük hozzá, hogy volt talán két olyan mérkőzése is a Sparinak, amikor teljesen megtelt a Ferencváros ellen a stadion, de hát még az utolsó abszolút tét nélküli Kazincbarcika elleni fordulóban is közel 7000-en voltak. Úgyhogy örömteli, és nagyon sok a fiatal mind a két városban. Tehát Debrecenben és Nyíregyházán is én azt látom, hogy nem csak divat lett meccsre járni, hanem a gyerekek is most már várják, készülnek, beöltöznek, fogynak a sálak,
2: sapkák, minden. Hát ez nem akármilyen program, amit van miért felkelnie, van mit várnia.
3: Így van. Úgyhogy a következő szezonban viszont sok budapesti csapat lesz, és ilyenre is nagyon rég volt példa, legalábbis az elmúlt évtizedben biztos, hogy nem, hogy az öt legnagyobb fővárosi klub közül mind az öt gyakorlatilag ott van az NB1-ben, tehát a Fradi, Újpest, MTK után most már csatlakozott a Vasas is, ő lett az NB2 bajnoka végül, megszerezték a bajnoki címet és a Honvéd is, úgyhogy lesznek fővárosi meccsek. Most örültünk, mert ugye a keleti régióból öt csapat is volt az élvonalban, de hát a Kazincbarcika és a Diósgyőr búcsúzott, tehát a két borsodi csapat, ez is ritka. Volt olyan, hogy ugye a Mezőkövesd is ott volt az NB1-ben, Diósgyőr is, tehát általában azért két csapattal mindig képviseltette magát a borsodi régió, de legalább egyel feltétlenül, most viszont egy sem lesz náluk. Szabolcsból viszont van kettő is, tehát ez meg megint örömteli, hogy a Nyíregyháza mellett a Kisvárda is bent maradt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem lesz ez egy rossz bajnokság. Változott a kiírás, ugye jövőre a következő szezonban egy kieső lesz, egy csapat pedig osztályozót játszik majd az NB2 második helyezettjével, és csak egy jut majd fel az NB2-ből, úgyhogy én azt gondolom, hogy bent maradni most sokkal fontosabb minden csapatnak, mint korábban, mert utána feljutni nem lesz egy egyszerű történet.
2: Kíváncsian várjuk a folytatást, Laci, köszi a sporthíreket!
0: Ez volt a Keltető Sport a Sunshine FM-en.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es slágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
2: Csak jó zene.
0: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
2: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után. Ez a Sunshine FM. Csak jó zene. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
1: Ma nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy dossziéjának egy részét. 45 milliárdos tankönyvszerződést örökölt az új kormány. Megvizsgálják a leállított állami beruházásokat. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Ma délelőtt nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy igazságügyi minisztériumi dossziéjának elemeit. Magyar Péter miniszterelnök szerint a dokumentumokat a személyiségjogok tiszteletben tartása mellett teszik közzé a kormány honlapján. A kormány múlt héten döntött a dosszié átvizsgálásáról, ez az igazságügyi minisztériumban lévő iratok esetében már megtörtént. Magyar Péter azt mondta, hogy kegyelmi döntés idején az igazságügyi miniszter több mint 40 kérvényt terjesztett fel, ezek közül háromnál javasolta a kegyelem megadását. A bicskei ügy azonban nem tartozott közéjük. A miniszterelnök szerint ezt változtatta meg Novák Katalin egyelőre nem ismert okokból. Magyar Péter arra kérte Súlyog Tamás köztársasági elnököt, hogy a nála lévő teljes dossziét is hozza nyilvánosságra, hogy kiderüljön, milyen indokok alapján született meg a kegyelmi döntés. 4 évre szóló 45 milliárd forintos tankönyvszerződést örökölt az új kormány. Az országos tankönyv ellátásért felelős könyvtár ellátó non-profit Kft. Április végén kötött keretszerződést az Alföldi Nyomda Zrt-vel, amely a következő években a tankönyvek nyomtatását és szállítását végezheti. A tenderre egyedül az Alföldi Nyomda adott be ajánlatot, ugyanakkor több alvállalkozót is bevon a munkába. A megállapodás alapján évente nagyjából 1000-1500 különböző tankönyvet és egyéb kiadványt kell legyártani. 4 év alatt összesen mintegy 54 millió példányban. A szerződés azért is érdekes, mert az új kormány korábban a szabad tankönyvválasztás visszaállítását ígérte. Ez jelentősen átalakíthatja a tankönyvpiacot, hiszen több cím jelenhet meg, miközben egyes kiadványok példányszáma csökkenhet. Az előző ciklusban felfüggesztett vagy leállított állami beruházásokat is átvilágítja a kormány. A vizsgálat célja, hogy kiderüljön, mely fejlesztéseket állították le, milyen indokok alapján születtek ezek a döntések, és kik lettek a beruházások elmaradásának kárvallottjai. A kormány szerint az embereknek joguk van tudni, hogy milyen szempontok szerint függesztettek fel vagy töröltek korábban állami projekteket. Az átvilágítást a Közlekedési és Beruházási Minisztérium végzi majd el. A vizsgálat várhatóan érinti azokat a fejlesztéseket is, amelyek már előkészítés alatt álltak, de később forráshiányra vagy más indokokra hivatkozva leálltak. A kabinet szerint az eredmények alapján lehet dönteni arról, mely beruházások folytathatók, melyeket kell újra tervezni, és hol szükséges felelősségi kérdéseket tisztázni. Magyar Péter szerint továbbra is kész találkozni Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, de ennek feltétele a kárpát-aljai magyar kisebbség helyzetének rendezése. A miniszterelnök azt mondta, a tárgyalások egyelőre technikai szinten kezdődtek meg, ami a diplomáciában megszokott első lépés. Ennek során azt vizsgálják, milyen a felek hozzáállása, és közelednek-e az álláspontok. Ha előrelépés történik, akkor külügyminiszter egy találkozóra is sor kerülhet. Magyar Péter hangsúlyozta, továbbra is fenntartja korábbi felajánlását, hogy Beregszánsz találkozzon az ukrán államfővel, amennyiben sikerül megnyugtatóan rendezni a magyar kisebbséget érintő kérdéseket.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Térségünkben, a folytatásban több órás napsütésre kell számítani, helyenként futó záporokkal. Általában mérsékelt marad az északi, a szél viszont záporok környezetében élénk erős széllökések is előfordulhatnak. A maximumok 21 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: 9 óra 13 perc van, kedves Oros környékén autózók, mi újság van ott Oros és Nyírpazony között az átvezető útszakaszon? Le van-e még zárva? Ugye ma hajnalban történt egy baleset, mely kapcsán egy autó a villanyoszlopnak ütközött, a sofőr köszöni, jól van, a villanyoszlop kevésbé, és hát jelenleg is elvileg még azon dolgoznak. Azt jósolták, hogy délig lesz lezárva teljes szélességében ez a szakasz, hogyha arra jártok, akkor küldjetek már infót előre, és köszi, hogy tudjuk a többieknek is szólni, hogy arra mehetnek-e, vagy sem. Tehát Oros és Pazony között körülbelül délig zárva. Na, de közben van egy telefonáló a vonal végén, hát ha ezzel kapcsolatban. Sunshine FM adásban vagyunk, szia!
2: Szia,
1: a
2: zenét szeretnék jönni, hogy van rá lehetőség.
1: Szia, hát lehetőség az nincs, de este majd tér vissza ugyanezen a telefonszámon, este 6-tól, jó? És élő kívánság műsor lesz Glac Norbival. Nincs mit. Sajnos nem tudtam meg az infót, a telefonáló többet tudott meg, mint én. Úgyhogy ha mégis arra jártok Oros és Pazony között, akkor nézzetek már szét. Aztán Ibrány és Ibrány kertváros között aszfaltozás, ott is lassabb a haladás, félsávon halad. Ezt többen is megjegyezték azóta az elmúlt napokban. Ott is kicsikét, tehát nagyobb türelemre van szükség. Ami pedig az időjárást illeti, 19-20 fok, igazi tavaszias időjárás, olykor eleredhet az eső, hát mondjuk inkább az eredjen el, mint az orrunk vére, ahogy szokták mondani. Nem lesz front felettünk, azért ez jó hír, és elnézve az előrejelzést, az is jó hír, hogy kezd nyáriasodni majd időjárásunk. Csapadékra pedig nagyon kevés esély van a következő napokban. Jó zenére viszont annál több. 2010-ből előhúztunk egy ilyet.

Pontosan 9:30 van Tiesto, 10:35-ös dala szólt itt Tate McRae-el. No, ez még mindig a keltető, és hát közben egy jó hír, hogy Debrecenben a pünkösdi ünnepek alatt módosul a parkolás rendje, azaz pünkösd vasárnap és hétfőn nem kell fizetni a parkolásért, mint írják egyébként, a felszíni fizető várakozó helyeken díjmentes a parkolás, szóval nem kell etetni az automatát, és nem szükséges mobil parkolást sem indítani. Nyíregyházán pedig szintén zenész a helyzet, és még nagyon sok másik város is nyilván csatlakozik ilyenkor, hogy munkaszüneti napokon ingyenes a parkolás, szóval azért jó, hogyha ezt jó előre megnézitek, megfontoljátok, és ha úgy adódik esetleg, rászóltok a többi városlakóra, vagy arra közlekedőre és járkálóra is, aki parkoló automatát keres, hogy nem feltétlenül szükséges megetetni azt a gépet, jó? Segítsük egymást legalább ennyiben, mert ugye teljesen feleslegesen dobálnátok be a pénzt. No, hát hogy mennyire felesleges pénzkidobás üzemanyagra költeni, hát sajnos ez egy ilyen, az élettel egy ilyen vele járó rossz dolog, tehát egy ilyen kényszeres dolog, szükségünk van rá, és hát egyelőre a védett árakra is, a 95-ös benzinnél és a gázolajnál is maradtak a védett árak, viszont elég nagy a mozgolódás manapság a piaci árak tekintetében, és sajnos nem mindenki teheti, hogy védett áron tankoljon. A piaci ár esetében pont ma van változás, és hát így a benzin 8 forinttal emelkedik, a gázolaj pedig 4-gyel, így egyébként pedig a gázolaj már átlépi a 700-at, a 95-ös is közelít a 700 környékéhez, mindez piaci árakat tekintve. No, hogyha lesz változás, akkor úgyis szólok. Kedves Ivo, Milán és Emiliana, beleteket pedig Isten éltessen sokáig, mondjuk egy Save Me Tonight-tal, megérkezett David Guetta és J-Lo újdonsága. Ez még mindig a Sunshine FM, jó helyen vagy.

0: Mr. Props Waves, ezúttal Robin Schulz átiratában. 12 év telt el azóta, mióta először hallottuk a dalt. 9 óra 47 perc, és hát lassan 4 óra telik el, hogy elindult a keltető, és hát innentől pedig friss hírek, információk után majd Vászi Zoli lehet a terep a következő 240 percben. Előtte viszont azért érdemes tudnotok arról, hogy jövő héten pénteken lesz majd a sorsolása annak a játéknak, ami tényleg már egy jó egy hónapja, másfél hónapja tart. Az MG Crossover levadászása a cél még mindig. Már van egyébként nagyon sok regisztráció, de hát ugye végtelen számú regisztrációt tudunk kezelni, úgyhogy ha látjátok valahol vételkörzetünkben, ne szalasszátok el a lehetőséget lefotózni ezt az autót, beregisztrálni a QR kóddal, megnyerni és elvinni ezt egy wellness hétvégére. Minden bővebb és további információt megtaláltuk a Sunshine Facebook oldalán, amely oldalt érdemes bekövetni is, hogy le nem maradjatok a hasznosabb infokról. Na és hogy miért érdemes hallgatni reggelente a keltetőt? Hát többek között ilyen sztorikért.
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
0: Közben pedig Japánba utazunk, egy tök érdekes dolgot hoztam nektek. Ott elszaporodtak egyébként a medvék, és nem csak Románia híres erről, hanem Japánban is problémát okoz. Tavaly például 200 ember sérült meg medvetámadásban, 13-ban pedig sajnos életüket is veszítették. Rengeteg a turista a térségben, ők is pánikolnak, a helyi falvakban élők is szintén féltik a saját épségüket, és a hadsereget is bevetették már, de valahogy ez sem segített, úgyhogy most egy extrém megoldást hoztak, és létrejött a robot szörny farkas, vagyis a Monster Wolf.
2: Ez addig egyébként ijesztően hangzik, amíg így Gabi elmondja, de mi láttuk a videót is, és innentől kezdve már csak kuncogni tudunk rajta, mert hát a robot szörny farkas az úgy néz ki, mint amikor nem is tudom, Nakajima Bashi bemegy a garázsba, és akkor így elkezdi az összes meglévő megmaradt cuccba
0: valamit össze. Az elmúlt 30 évből, amiket nem dobtak volt ki, hogy jó lesz az,
2: igen,
0: még valamire.
2: Itt van egy ilyen kiskocsi, tudod, ez a nem tudom,
0: Igen,
2: amivel lehet szállítani.
0: Ez lesz a láb.
2: Ez lesz a láb, mert ilyen négykerekű valami kis kocsin áll egyébként, egy olyan, mint egy hintaló, csak mozog a feje, tehát igen, az is egy kis elejtőzött
0: valami.
2: Kellene
0: még egy teljes láda. Oké, az is megvan.
2: Megvan. Van valami kék villogó, megtaláltam még egy rendőrautóról esetre, tegyünk rá egy kék villogót. Hátul,
0: meg valami prizmát is.
2: Igen, hangszóró, az megmaradt a régi hangfalból, azt is rá ezt.
0: Hát
2: kell
0: az olyan hangszóró, ez a hangos bemondó, ami régen a strandon volt a 80-as
2: években. Most Gabi mindjárt megmutatja, hogy hogy szól, milyen félelmetes hangja van, és japánul miket kiabál, hát nyilván nem japánul kiabál, csak olyan magas frekvenciával. Hát mi nem nagyon ijedtünk meg tőle, egy ilyet meglátnánk a természetben, azt mondanánk, hogy ez meg mi. De tudod mit? Szerintem még az erdélyi medvék is kiröhögnék. Tehát lehet, hogy a japán medvék elszaladtak tőle, meg az őzikék, meg a vaddisznó, meg ilyesmi, mert szirénázik, meg mindent csinál, meg villog a szeme pirosan. Tehát egy vérfarkas, vagy brutális.
0: Na, jó, emberi szemmel valóban nevetséges, bár az. Egyébként a cikk az úgy írja, hogy egy ilyet, ha az ember meglátna, is összerezdülne. Hát mi megláttuk, de nekem.
2: Nem tudom. Lehet, hogy egy ilyen 4 éves ettől még megijed, de szerintem az 5 évesek ennél már komolyabb rajzfilmeken nőnek.
0: A rekezizmok azok megrezdültek, de mutatjuk a hangját. Olyan, mint egy rendőrjárőr egyébként itt a naplementében, mert villog is, meg hangszóró van rajta, és pásztázza a területet, és igazából van rajta egy ilyen bunda is, tehát ugye látszik, hogy ilyen farkas alakot akartak neki adni. A feje az még azt mondom, hogy egészen hasonlít is, az úgy félelmetes.
2: Mozog balról jobbra, tehát semmi, igen, tudatosság nincs benne, hanem ez az igazi, mint annak idején a nagy áruházakban volt a 80-as években, felültél a hintalóra, bedobtad a 2 forintost, és alattad mozgott. Na, ez körülbelül...
0: Na, ez onnan van. Igen, ez csak bezárt a skála.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: 9 óra 51 perc van, ennyi fér bele a ma reggelbe, holnap reggel ismét megtöltjük majd a műsoridőt jó zenékkel, játékkal, témával és persze friss hírekkel. Na hát ezért nem kell már túl sokat várni, már mint az utóbbiért, ugyanis 10-kor pontban érkezik hírszerkesztő kollégánk, aztán pedig Váci Zoli a terep. Mára pedig búcsúzik Dankó Laci és Olasz Gabi. Csodás napot, ciao.
1: A fiúk most gyors töltőre pattannak, hogy holnap reggel ismét együtt ébredjünk a térség első számú reggeli műsorával, a Keltetővel. A Keltető és a reggeli ébresztő alakulat támogatója a Nyíregyházi Korzó Bevásárlóközpont. Korzó.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi.
4: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Fegyveres elkövető ellen emelt vádat a debreceni nyomozóügyészség. Városunkban is hosszabb nyitvatartással segít a NAV az eszi a bevallás hajrájában. Változik a parkolási rend pünköskor városunkban. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Fegyveresen elkövetett hivatalos személy elleni erőszak miatt emelt vádat a debreceni regionális nyomozóügyészség egy 30-as éveiben járó férfi ellen. A vádirat szerint a korábban már többször elítélt vádlott január 7-én hajnalban ittas állapotban egy lopott távcsöves lőfegyverrel gyalogolt egy szabolcsi településen. A rendőrök felszólították, hogy tegye le a fegyvert, a férfi azonban sértegetni kezdte őket, majd rájuk célzott. A jelöltek fedezékbe húzódtak, erősítést kértek, és biztonságos távolságból követték tovább a férfit, aki többször is fenyegető célba vette őket. Végül eldobta a fegyvert, ekkor a rendőrök földre vitték, megbilincselték és előállították. A férfi letartóztatásában várja a bírósági eljárást. Az ügyészség 5 év 6 hónap börtönbüntetést indítványozott arra az esetre, ha beismeri tettét és lemond a tárgyalásról. Hosszabb nyitvatartással készül a NAV az eszi a bevallás benyújtásának utolsó napjaira. A hivatal tájékoztatása szerint már több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett be, de sok adózónak még lehet teendője. A NAV központi ügyfelszolgálatai május 18-a és 20-a között reggel fél 9-től este 6 óráig várják az ügyfeleket. Hajdú-Bihar vármegyében pedig a debreceni ügyfelszolgálaton lesz hosszított nyitvatartás. A személyesen érkezők segítséget kaphatnak bevallási tervezetük átnézéséhez, elfogadásához vagy módosításához, az adófizetéshez, valamint az ügyfélkapu plusszal kapcsolatos ügyintézéshez is. A NAV info vonala 1819-es szám szintén tovább lesz elérhető, május 20-án egészen este 8 óráig fogadják az eszi a bevallással kapcsolatos hívásokat. Módosul a parkolás rendje Debrecenben a pünkösdi ünnepek alatt. A DV Parking tájékoztatása szerint pünkösd vasárnap és pünkösd hétfőn a város felszíni fizető várakozó helyein díjmentesen parkolhatnak az autósok. Ez azt jelenti, hogy az utcai fizető parkolókban az ünnepnapokon nem kell jegyet váltani, és a mobil parkolás sem szükséges elindítani. A társaság ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a díjmentesség nem minden parkolóra vonatkozik. A debreceni mély garázsokban, valamint a Debrecen nemzetközi repülőtér parkolójában pünkösd idején és fizetni kell a változásért. Az autósoknak ezért érdemes indulás előtt tájékozódniuk. Újabb nagyforgalmú debreceni csomópont fejlesztését készít elő az önkormányzat. A Bartók Béla út, Böszörményi út, a Mester utca és a Pesti utca találkozásánál alakítanának ki új sávokat a forgalom gyorsítása érdekében. A tervezésre kiírt közbeszerzés eredményes lett, a nyertes a debreceni Tervtár BT csaknem 8,8 millió forintos ajánlattal. A fejlesztés célja, hogy a Bartók Béla út felől a Mester utca irányába két egyenes fogadó sáv álljon rendelkezésre, ehhez várhatóan csökkenteni kell a Pesti utca csatlakozásánál lévő középsziget méretét, miközben a kerékpáros átvezetést is biztosítani kell. A tervező feladata lesz a jelző lámpás forgalom irányítás áttervezése, valamint az útépítési, közvilágítási, víz elvezetési és közmű kiváltási tervek elkészítése is. A teljes tervezése 164 nap áll rendelkezésre. Jelentős munkálatok kezdődnek Debrecen Szepesen a vízellátási hálózat fejlesztése és az úthálózat korszerűsítése miatt. A beruházás részeként megújul a Sárga dűlő és a Vértesi út érintett szakasza is. Az utakat kiszélesítik és új aszfaltburkolatokat kapnak.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Városunkban több órás napsütés, helyenként futó záporral. Napközben általában mérsékelt marad az északi a szél, viszont záporok környezetében élénk erős széllökések is előfordulhatnak. A maximumok 21 fok körül alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3 perccel múlt 10 óra, a hírek után most pedig nálunk felpörög ismét minden. Érkeznek a kedvenc előadóid és azok a slágerek, amiket egyszerűen nem lehet kihagyni. Ehhez kívánok mindenkinek jó szórakozást, a mai melóhoz pedig jó munkát mindenkinek!
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

itt a Sunshine FM, ma is együtt zsúszolhatunk délután 2-ig, szuper keddet mindenkinek, és az orvos meteorológia is megerősíti azt, amit én láttam ma, hát a gyerekek szobájában a páramérő a szokatlanul magas páratartalmat mutatott, és már is itt jön ennek a megerősítése, ugyanis magas nedvességtartalmú levegő tölti ki a Kárpát-medencét, nincs már front, de nedves légtömegek vannak felettünk, miközben a melegedési folyamat is zajlik. Emiatt sokan fulladhatnak, nehezebben vehetik a levegőt, és nyomást is érezhetnek a mellkasukban. Sajnos ennek ezek a következményei. Kedvező viszont, hogy egyre több a napsütés, a csökkenő csapadék hajlam, az alacsony légszennyezettség is. Viszont, ahogy mondtam, durván magas a páratartalom, ezért nehezül meg a légzés, ez fokozott terhelést ró a szívünkre, keringési rendszerünkre, olmos fáradtság és figyelmetlenség még ennek a velejárója. Szóval legyetek nagyon óvatosak. Mi pedig zenélünk tovább nektek itt a See You Again! It's

0: Remixek a Sunshine FM-en.
1: Naná, hogy ma is kapsz tőlünk egy egészségtippet. Most a vércukor méréshez adunk egy kis segítséget, mert van itt azért néhány tényező, ami befolyásolhatja az értéket, és nem kell egyből a legrosszabbra gondolni. Például a nagy hidegben, vagy a nagy melegben a vércukor mérés eredménye nem biztos, hogy a valósat mutatja. Fontos, hogy higiénikus legyen maga a mérés. Na, figyeljetek a részletekre, mielőtt megszúrjuk az ujjunkat, mossuk meg alaposan a kezünket meleg, szaporos vízzel, ugyanis az ujjakon maradt szennyeződések és ételmaradékok téves eredményhez vezethetnek. A kezek alapos megszárítása is nagyon fontos, hogy elkerülhető legyen a vér, mint a vízzel való higulása, ráadásul a kéztörlés még a vérkeringést is serkenti. Előzetesen már készítsük elő az eszközöket. A mérőeszközt egyébként érdemes szobahőmérsékleten tartani. Fontos, hogy tiszta eszközöket használjunk, a tesztcsikok dobozát pedig mindig zárjuk le, hogy nedvesség ne érje. Na és az ujjbegy közepe helyett érdemesebb az oldalát megszúrni, ez is egy hasznos tipp, ez kevésbé is fáj, és ezen a területen jobb lehet a vérkeringés is. Az első vércseppet pedig ajánlott letörölni, nem ezt méretni, és a másodikat cseppenteni a tesztcsikra, ha pedig nem jön elég vér, akkor ne nyomkodjuk a megszúrt ujjat, mert a szövetnedv higítja a vércseppet, és ez is hibás eredményt adhat. Inkább ismételjük meg a mérést. És ugye az éhomi, tehát a koplalás utáni vércukor szint 3,9 és 6 között kell, hogy legyen. 6,1 és 6,9 között már ez emelkedettnek számít. Na de most miután megtanultuk, hogy mérjük meg helyesen a vércukor szintünket, visszatérhetünk a jó zenékhez.
0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.

0: remélem, jól telik a napod. Egész kellemes az idő, nincs túl meleg, nincs túl hideg, nem lesz eső, nincs szél, úgyhogy minden feltétel adott ahhoz, hogy jó napunk legyen. Erre pedig még rátesznek egy lapáttal azok a jó zenék, amik egymás után jönnek itt nálunk. Várunk vissza mindenkit a következő órára is, Ed Sheeran Azézámja után pedig a friss híreket fogjuk együtt meghallgatni. Aztán visszatérünk, és hozzuk a jó zenét, számítunk rá.
1: Hey, it's Ed Sheeran.
2: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Jr.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Különleges minősítést kapott a Kettle debreceni üzeme. Újabb 100 diák csatlakozik a BMW debreceni duális képzéséhez. Szabadnapos rendőr fogott tolvajokat Debrecenben. Földi Betti vagyok, immár részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: A Kettle debreceni üzeme lett a világ első akkumulátorgyára egy különleges minősítés kapcsán. A vállalat közlése szerint a gyár 2026 májusában szerezte meg a hivatalos tanúsítványt. A kezdeményezést a Német Autóipari Szövetség indított el vezető autóipari szereplők köztük az Audi, a Volkswagen, a Mercedes-Benz és a BMW közreműködésével. A minősítés a felelős vállalati működést, a társadalmi felelősségvállalást, a környezetmenedzsmentet és a munkavédelmet értékeli. A debreceni üzem a szigorúan Audi 100-ból 86 pontot ért el, súlyos vagy kritikus hiányosság nélkül. Ősszel újabb 100 diák kezdi meg tanulmányait a BMW Group gyár Debrecen duális szakképzési programjában. Az idei kiválasztási folyamat lezárult, a fiatalok szeptembertől alapozhatják meg karrierjüket a vállalat debreceni üzemében. Közben az első 2023-ban felvett évfolyam hamarosan befejezi képzését. A végzős diákokat sikeres vizsga után állás lehetőséggel várja az autógyártó. A tanulók az utolsó évben már főként a gyár gyártás technológiai területein dolgoztak, ahol az ipar 4.0, a robotika, a 3D nyomtatás, valamint a virtuális és kiterjesztett valóság alkalmazásával is megismerkedtek. A BMW a debreceni szakképzési centrummal közösen szervezi a programot, amelyben a brassai, a Beregszász és a Megvár Technikum diákjai vesznek részt. A debreceni gyárban már több mint 4400-an dolgoznak, a toborzás pedig tovább folytatódik. Szabadnapos rendőr segített elfogni két feltételezett tolvajt Debrecen belvárosában. Sándor Ákos őrnagy, a debreceni rendőr kapitánsa közlekedés rendészeti osztályvezető helyettese a szabad idejében sétált a városban, amikor egy bevásárló központból kifutó párra lett figyelmes. A férfi és a nő kezében egy nagy szatyorruha volt, ezért az őrnagy utánuk eredt, közben pedig telefonon értesítette a járőröket. Az egyenruhások néhány percen belül a helyszínre érkeztek, és egy közeli utcában elfogták a párost. Kiderült, hogy több 100 000 forint értékű lopott ruhát vittek magukkal. A hajdúadházi és a nyírteleki lakost előállították a rendőrkapitányságra, ellenük lopás miatt indult eljárás. Továbbra is önvédelemre hivatkozik az a szoboszlói férfi, akit élettársával együtt egy lengyel ismerősük megölésével, elásásával és lebetonozásával vádolnak. Az ügyet a debreceni törvényszéken tárgyalják. A gyilkosság a vád szerint 2023. szeptemberében történt Nagyhegyes közelében egy hétvégi házban. Az esti italozás után vita alakult ki a két férfi között, majd dulakodni kezdtek. Az ügyészség szerint a vádlott a földre szorította ismerősét, élettársától baseball ütőt kért, kétszer tarkón ütötte, majd megfojtotta a lengyel férfit. A pár ezután eleste a holttestet, a területet pedig lebetonozta. Debrecenben kezdte a regionális párbeszédének kialakítását a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. A munkáltatói érdekvédelmi szervezet elsőként Kelet-Magyarországon, azon belül Debrecenben hozna létre regionális egységet. A hétfői szakmai rendezvényen kormány, hivatalok, hatósági szervek és vállalatok képviselői vettek részt. A cél az, hogy rendszeres egyeztetés induljon a gazdaság aktuális kihívásairól.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Városunkban szerdán sokat süt majd a nap, de időnként gomoly felhők is megjelennek az égen. Hajnalban 4 és 12 fok között alakul a legalacsonyabb érték. Időjárási front most nem lesz felettünk, de amíg helyenként változékony, egyes tájakon kissé szeles idő, fejfájás, keringési panaszokat, vérnyomás ingadozást okozhat. Mindemellett csökkent a pollen terhelés, ami jó hír most az allergiásoknak. A maximumok 21 fok körül alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Új óra, új lendület, és persze a legjobb zenék változatlanul itt nálunk a Sunshine FM-en. Maradj nálunk, hamarosan hozunk horoszkópot, a csillagokból hamarosan megtudhatjuk, hogy mire számítsunk szerelemben, munkában, vagy egyszerűen csak a mindennapokban.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: Tame Impala, az újdonságok közül a Draculával szólt itt a Sunshine FM-en. 4:12 múlt 5 perccel, és ahogy ígértem, megnézzük, hogy mi vár ma ránk. Egy jó hír, egy kis káosz. Na üzenjenek akkor a csillagok mind a 12 jegy szülötteinek, aztán jönnek sorban a jó zenék. Calvin Harris, itt lesz majd Nagy Bogi és Dash, most nagyon népszerű Jó leszek újra című dala is, de hamarosan a napi sztárszülinaposokat is összeszedjük. Köszöntjük a mai ünneplőket, és elmondjuk, hogy mitől különleges ez a mai május 19-e. Maradj nálunk!
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kosra izgalmakkal, élményekkel teli nap vár. Olyan feladatot kaphat a munkahelyén, ami miatt felpörög a fordulatszáma. Akkor van a legjobb formában, hogyha az élet valamilyen kihívás elé állítja. Ma különösen fontos, hogy a bika megoszthassa másokkal az élményeit, és jókat beszélgessen. Most sok új dolgot tanulhat. Ideális ez a kedd, hogy elkezdjen valami újat. Az ikrek ma kénytelen a maximum sebességre kapcsolni, mert rengeteg munka vár rá, az viszont víg azt jelenthet, hogy nem vész kárba a befektetett energia, sokan elismerik a képességeit. Elképzelhető, hogy az élet bizonyos területein a ráknak nagyobb felelősséget kell vállalnia, hogyha eddig szorgalmasan dolgozott, lehet, hogy ez egy előléptetés lesz. Az oroszlán szakmai hozzáértése meggyőzte a környezetét, de leginkább a feletteseit, elismerik végre, hogy többre hivatott. Sikeres nap vár őrre. A szűz alapvetően jól érzi magát, annak ellenére, hogy a dolgok időnként furcsán alakulnak ön körül. Érdemes a fontos megbeszéléseket egy későbbi időpontra időzíteni, mert ma egy kicsit nehezére esik a koncentrálás. Kedves mérleg, a szerelemben eljött a hódítás időszaka. Úgy tűnik, hogy többen is megpróbálnak a kedvében járni, azt viszont, hogy mit is szeretne igazán, és mivel is tehetnék boldogabbá, nehezen tudják kitalálni. Talán azért, mert ezt ön sem mindig tudja. A Skorpió legyen óvatos, mert valaki gonosz pletykákat terjeszt a háta mögött. A bosszú forralása helyett jó lenne minél előbb megtalálni az illetőt és őszintén elbeszélgetni vele. Ha a nyilas nyíltan felvállalja a konfliktusokat, ma megoldást találhat rájuk. Szerencsére ebben támogatják a barátai és a gyors észjárása is. A bok talán ma egy régi szerelméről ábrándozik, vagy egy kezdődő kapcsolat ébreszti fel önben a romantikus vágyakat. A lényeg az, hogy most nem a hétköznapi gyakorlati dolgok kötik le a figyelmét, ezért eléggé szétszórt lehet. A vízöntő most nagyobb kitartással és önfegyelemmel rendelkezik, mint általában, így könnyebben rászokhat egy rendszeresebb és egészségesebb életvitelre. Érdemes lenne elkezdenie valamilyen sportot. A halak kezdi végre elhinni, hogy csak ugyan pozitív fordulatot vett az élete. Párkapcsolatában is minden rendben, talán ennél boldogabb nem is lehetne.
1: Sunshine FM asztrológia.

mindenkinek itt a Sunshine FM-en. Megérkeztünk a napi kalendáriumhoz, hiszen ez a nap sem csak egy sima dátum. Minden bizonnyal ma is nagy emberek születtek, fontos események történtek, úgyhogy ezeket szedjük most össze nektek. Például itt van elsőként a sorban Kerekes József, ugye, akit mindenki Jim Carrey magyar hangjaként ismer. 64 éve született ezen a napon. De Oroszlán Szonyának is szülinapja van, aki 49 esztendős lett. Kovács Áron népszerű műsorvezetőnk pedig 53. De nem csak magyar hírességek vannak ám, hanem itt van velünk a vadangyal is, Natalia Oreiro, ugye, akit egy szappanoperából ismerhettek meg a magyarok, 49 éves lett ma. A mai névnaposok az Ivók és a Milánok, nekik is gratulálunk, holnap pedig majd Bernát és Felicia napja lesz. Na de mi zenélünk már is tovább, hiszen itt van velünk Felix Jén és a Mark

Pár perc múlva dél, te pedig a továbbiakban is a Sunshine FM-et hallgatod, és mint mindenki tudja, déli óránkban a sok jó zene mellé sok hasznos információt hozunk, nem csak, hogy a katasztrófa védelem megyei szóvivője mondja el az elmúlt napok történéseit, eseteit, de a navigációban nagyon sok hírrel segítjük majd az autósokat, elmondjuk nekik, hogy melyik útvonalon érdemes türelmesebbnek lenni, melyiket érdemes kerülni, és hogy hol haladhatsz gyorsabban a célod felé. Persze te is írhatsz nekünk bárhonnan, ha dobnál ránk egy üzenetet, akkor 0620 316 3000, ide jöhet SMS és Viber.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Érdekel a pénzügyek világa? Precízen dolgozol és szívesen tanulnál egy innovatív csapatban. Csatlakozz a Raiffeisen Bankhoz. Számítunk rá többek

0: Biztosan használod az Excel-t, jól kommunikálsz és nyitott vagy a tanulásra. Jelentkezésed a Raiffeisen Karrier állásajánlatok menüponton keresztül várjuk. Raiffeisen Bank. Várd a jövőd velünk valóra.
1: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Éjszakánként vonattal járt betörni Debrecenbe egy férfi. 600 végzős hallgató búcsúzott a Debreceni Egyetemtől. Közlekedési fejlesztésekről egyeztettek a debreceni repülőtéren. Köszöntöm Önöket, ez itt már a Civis Krónika, Sunshine FM helyi hír összefoglalója. 2026. május 19-e, kedd van, ha pontos idő 12 óra, én Földi Betti vagyok.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: A folytatásban is futó záporokra, néhol esetleg zivatarra is számítani kell, az érintett tájakon vizes, csúszós útszakaszokra számíthatnak most a közlekedők, jelentősen lecsökkenhet a látótávolság, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en. Ez a Civis Krónika.
2: Befejezte a nyomozást a debreceni rendőrkapitányság annak a férfinak az ügyében, aki a gyanú szerint több üzletbe is betört a városban. A betörés sorozat tavaly augusztusban kezdődött, az első célpont egy fodrásszalon volt, ahonnan főként műszaki cikkeket és pénzt keresett. Később élelmiszerboltokba, pékségekbe, játékboltokba és más üzletekbe is megpróbált bejutni. A rendőrség szerint a férfi éjszakánként vonattal érkezett Debrecenbe, majd az utcákat járva olyan helyeket keresett, ahol nyitott ablakot vagy könnyen nyitható ajtót talált. A nyomozók végül azonosították és elfogták. Kihallgatásán részletes beismerő vallomást tett, és azt mondta, minden alkalommal azért ment Debrecenbe, hogy bűncselekményt kövessen el. A férfit letartóztatták, 10-en beli lopás miatt kell felelnie. Csak nem 600 végzős hallgató búcsúzott a Debreceni Egyetemtől az idei sárgulás záró napján. A hagyományos felvonuláson a gazdaságtudományi kar, valamint a mezőgazdaság élelmiszer tudomány és környezetgazdálkodási kar hallgatói vettek részt. A sárgulók népviseletben 43 lovaskocsival és 7 hintóval vonultak végig Debrecenen. A menet a Böszörményi útról indult, majd a hagyományok szerint a nagy templom előtti főtérre érkezett, ahol Papp László polgármester köszöntötte a végzősöket. Az egyetem főépületénél Bárcz Zoltán rektor búcsúzott a hallgatóktól, és sok sikert kíván nekik a záróvizsgákhoz, valamint a munka világában való helytálláshoz. A sárgulás idén is a közösségről, a hagyományokról és az egyetemi évektől való ünnepélyes búcsúról szólt. Szakmai konferenciát tartottak a Debrecen Nemzetközi Repülőtéren a Közlekedési Kultúra napja alkalmából. A rendezvényen közlekedési szakemberek, vállalati szereplők és infrastruktúrafejlesztők egyeztettek a jövő közlekedési rendszereiről, a fenntartható mobilitásról és a különböző közlekedési módok összehangolásáról. A konferencia központi témája az integrált mobilitási rendszerek fejlesztése volt, vagyis az, hogyan kapcsolódhat hatékonyabban egymáshoz a légi, vasúti, közúti taxiszolgáltatás és városi közösségi közlekedés. Szó esett Debrecen újipari és lakó övezeteinek kiszolgálásáról, az agglomeráció növekvő közlekedési igényeiről, valamint az utastájékoztatás fontosságáról is. A résztvevők szerint a közlekedés jövőjének kulcsa a kiszámíthatóság, a megbízhatóság, a fenntarthatóság és az utasok igényeire épülő fejlesztés. 13 000 önkéntes vett részt Kárpát-medence szerte a Magyar Református Szeretett Szolgálat Szeretett Híd nevű akciójában. A 20 órás program sorozatot idén 18. alkalommal rendezték meg, célja pedig a társadalmi felelősség vállalás és az önkéntesség fontosságának erősítése. Az Ebesi Országos Logisztikai Központban közel 100 önkéntes dolgozott váltásokban. Plüssmacikat készítettek kedves üzenetekkel a családok átmeneti otthonában élő gyerekeknek, valamint tartós élelmiszer csomagokat állítottak össze a pünkösdi adományoztásra. A csomagokba liszt, konzerv és olaj is került. Az önkéntesek emellett gulyásleves főztek az Ebesen élő időseknek és rászorulóknak. A kezdeményezéshez iskolák, óvodák, gyülekezetek és szociális intézmények is csatlakoztak, összesen csak nem 400 helyszínen. 10 önkormányzati lakással segíti Debrecen a katasztrófavédelem munkatársainak lakhatását. A város és a Hajdú-Bihar megyei katasztrófavédelmi igazgatóság megállapodása alapján az ingatlanokat debreceni szolgálatot teljesítő tűzoltók használhatják majd. A lakások a város különböző pontjain találhatóak, méretük 32 és 70 négyzetméter közötti, így egyedülállók és családosok számára is megfelelő otthont jelenthetnek. A városvezetés szerint fontos, hogy elegendő, jól képzett szakember álljon rendelkezésre, hiszen a Debrecen debreceni tűzoltók jelentős része a környező településekről jár szolgálatba. A katasztrófa védelem szerint a lakhatási támogatás vonzóbbá teheti a debreceni szolgálatot az újonnan érkező fiatal szakemberek számára is. Anyák napi adománygyűjtést indított az egyik debreceni könyvesbolt a Kamilla Családok átmeneti otthonában élő édesanyák és gyermekeik támogatására. A felajánlásokat egész májusban várják a Kossuth utca 8 szám alatt található könyvesboltban. A szervezők elsősorban tisztálkodószereket, kozmetikumokat, intim higiéniai termékeket, valamint jó állapotú női és gyermekruhákat gyűjtenek. A kezdeményezés célja, hogy megkönnyítse azoknak az édesanyáknak a mindennapjait, akik számára most a biztonság és az újrakezdés jelenti a legfontosabb segítséget. Megbízható munkaadó címmel ismerték el a Debrecenben is gyártó Höfliger Hungary Kft. HR tevékenységét. A díjat a Német Magyar Ipar és Kereskedelmi Kamara éves taggyűlésén adták át azoknak a vállalatoknak, amelyek példaértékűen gondoskodnak munkavállalóik munka és életkörülményeiről. Pályázatban bemutatta juttatási rendszerét, képzési programjait, a dolgozói jólét támogatói kezdeményezéseket, valamint azt is, hogyan tájékoztatják munkatársaikat a vállalat működéséről és stratégiai céljairól. A cég debreceni gyártócsarnokában egyedi fejlesztésű gépek készülnek az orvostechnológia és a gyógyszeripar számára. A vállalat vezetése szerint az elismerés visszaigazolása annak a munkának, amelyet azért végeznek, hogy a Höfliger kiemelkedő munkaadó legyen a régióban.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Sunshine Sport Arena.
3: Sporthírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A férfi futszál NB1 rájátszásának utolsó előtti 9. fordulójában a Nyíregyháza 6-1-re kiütötte az Újpestet, míg a Veszprém 3-0-ra nyert a Deac vendégeként. Az utolsó fordulóban az Újpestnek és a Nyíregyházának is elég 1-1 pont ahhoz, hogy bejusson a bajnoki döntőbe. Ha a lilafehérek nem szereznek kevesebb pontot, mint a nyírségiek, meg is nyerik a rájátszást, akkor pedig hazai pályán kezdhetik a finálét. Jövő hétfőn az Újpest a Deacot fogadja, a Nyíregyháza pedig az Aravis otthonában lép pályára, míg a harmadik helyen álló Veszprém a Nyírbátort látja vendégül. Az alsóházban nyert a Kecskemét és a Berettyóújfalu, miközben biztossá vált, hogy búcsúzik a PTE Peac. Önbizalom növelő győzelemmel kezdte a Deac női futszál csapata az NB1 döntőjét. Az egyik fél harmadik sikeréig tartó bajnoki aranycsata első felvonását 4-0-ás diadallal zárta a Debrecen a TFS-e ellen. A találkozón először Patkós Viktória volt eredményes, majd Horváth Viktória duplázott, a végeredményt pedig Nagy Anikó állította be. A gólszerzők mellett ki kell emelni Posgai Melindát is, hiszen a kapus több nagy bravúrral rukkolt elő. A döntő második összecsapása vasárnap 15 órakor kezdődik a Dr. Koltai Jenő sportközpontban. 14 esztendeje nem volt olyan magas a loki hazai mérkőzéseinek átlagnézőszáma, mint a most zárult idényben. Akkor a veretlen bajnokcsapat 7340-es átlagnézőszámot produkált, a mostani együttes 7216-os mutatót mondhat magáénak. Az 5 leglátogatottabb mérkőzés közül 2-t is Debrecenben játszottak. Az áprilisi DVSC Ferencváros meccsen több mint 16 ezeren, az augusztusi Loki Nyíregyháza meccsen pedig több mint 12 ezeren voltak. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Csökkent a pollen terhelés a csapadék és a lehűlés hatására. Mindemellett időjárási front nem lesz felettünk, e futó záporokra, zivatarokra viszont készülhetünk, és több órás napsütésre is. A csúcs hőmérséket a folytatásban akár 26 fok is lehet.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: zene, Cívisváros, Debrecen.
1: Ez a mi városunk.
0: Ez a Sunshine FM.
2: They say we got no future at all.

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat, jó utazás, balesetmentes közlekedés is, kellemes délutánt. Akik az utakon töltik a délutánjukat, közlekednek, a szabályok betartására kérünk mindenkit. A közúti közlekedés szabályait a legmesszebb menőkig tartsák be, kedves autósok, közlekedők, no és persze kerékpárosok, gyalogosok, és akik a rollert használják közlekedési eszközként. Nagyon fontos, hogy a szabályokra lakotelten belül is lakotelten kívül nagy figyelemmel legyenek. Itt vannak a tavaszi munkálatok, rengeteg a mezőgazdasági gép Ebes határában ma is többel találkozhatunk, sárga figyelmeztetőjelzés használják. Viszont nagyon sok hajdudorog Hajdúhatház térségében a 4-es számú főútvonalat keresztezik. És Debrecen város belterületén tartanak a helyreállítások, amik a közművezetékekkel kapcsolatosak, útfelújítások, járdaépítések, szegélykövek rakása, illetve útburkolati jeleket is festettek ma több helyen Hajdúbihar vármegye területén. Nagy figyelemmel legyenek minden egyes munkaterületen, kellő oldaltávolságot tartsanak a gépjármű vezetők, közlekedők, és a tömegközlekedési járművek haladását mindenhol segítség, tudják menetidőhöz kötöttek. Vasúti átjárók, hidaknál, felüljáróknál nagyobb óvatossággal, körültekintéssel vezessenek, illetve a körforgalmakat úgy közelítsék meg, hogy akár időben meg is tudjanak állni. A gyalogátkelő helyeket párhuzamos haladásnál szintén körültekintően közelítsék meg, és a gyalogos forgalmat mindenhol segítsék. Köszönöm, további jó utat és balesetmentes szép napot!
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 55 55 55.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
4: Építkezel vagy felújítasz? Kölcsönözhető gépekre, tanácsadásra, magas minőségre és széles termékkínálatra van szükséged? Válaszd a Gulyás Tüzépet, ahol minden egy helyen elérhető. Debrecen, Vámospércsi út 37.
0: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Nyíregyháza legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 99.4 Sunshine FM. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Megkerülték a szolgálati utat a kegyelmi ügyben. Óvodás fertőzött is van hajtóhatházon. Krumpliba rejtett mobilokat találtak a börtönben. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott Magyar Péter miniszterelnök a kegyelmi ügy részleteiről, amelyek már nyilvánosan elérhetőek. A kormányfő azt állította, a döntési folyamat során megkerülték a szolgálati út betartását. Elmondása szerint összesen 48 ügyet terjesztett fel Varga Judit Novák Katalin elé, és ezek közül mindössze 3 esetben javasolt kegyelmet. Magyar Péter szerint azonban a Sándor palotába visszaérkező dokumentumokon már 5 jóváhagyott kegyelmi döntés szerepelt, köztük K.N. ügye is. A miniszterelnök különösen furcsának nevezte, hogy a döntést még ugyanazon a napon ellenjegyezték. A tájékoztatón elhangzott az is. Tuzson Bence külön kérhette, Ferenc pápa látogatása előtt kerüljön az ügy az államfő elé. Magyar Péter szerint a minisztériumi kabinetnek már nem volt lehetősége jelezni, hogy a köztársasági elnök a korábbi szakmai javaslattal ellentétes döntést hozott. Óvodás fertőzöttet is azonosítottak a Hajdúhatházon kialakult hepatitis A járványban. A hajdúbihari településen több fertőző májgyulladásos eset miatt rendeltek el járványügyi intézkedéseket. A hatóságok fertőtlenítő pontokat alakítottak ki az intézményeknél, az érintett családok pedig tisztítószereket és fertőtlenítő csomagokat kaptak. Csáfordi Dénes polgármester szerint jelenleg nincs szükség iskola vagy óvoda bezárásra, ugyanakkor arra kérte a lakosokat, hogy fokozottan figyeljenek a higiéniára és kerüljék a pánikkeltést. Újabb nagy debreceni csomópont fejlesztésére választották ki a tervezőt. A Bartók Béla út és a Böszörményi út, valamint a Mester és a Pesti utcák kereszteződésének kapacitás bővítését készíti elő az önkormányzat. A tervek szerint új fogadósávokat alakítanak ki a Mester utca irányába. Emellett a jelzőlámpás rendszert is áttervezik. A fejlesztés célja a forgalom gyorsítása és a torlódások csökkentése. A tervezési munkát egy debreceni cég nyert el közel 90 millió forintos ajánlattal. A teljes tervdokumentáció elkészítésére több mint 5 hónap áll majd rendelkezésre. Súlyosabb büntetést kér az ügyészség arra a férfira, aki életveszélyesen bántalmazta munkatársát, aki korábban befogadta őt és családját az otthonába. A vádlott tavaly költözött be élettársával és annak gyermekével a sértett házába, a kapcsolat azonban hamar megromlott az italozások és veszekedések miatt. Egy vita után a férfi brutálisan megverte szállásadóját, többször megütötte, megrúgta, majd egy sodrófával rá is támadt. Az áldozat életveszélyes sérüléseket szenvedett. Az elsőfokú bíróság 3 év börtönre ítélte a vádlottat, az ügyészség pedig most ennél súlyosabb büntetést tart indokoltnak. Krumpliba rejtett mobiltelefonokat találtak a budapesti fegyház és börtön udvarán. A büntetés végrehajtás közlése szerint az egyik őr biztonsági ellenőrzés során bukkant a kerítésen átdobott csomagokra. A gondosan összekötözött burgonyákból összesen 10 kisméretű mobiltelefon került elő. A hatóságok szerint a hozzátartozók egyre újabb módszerekkel próbálnak tiltott tárgyakat bejuttatni a börtönbe. A büntetés végrehajtás országos parancsnoksága közölte, idén már több mint 150 illegális telekommunikációs eszközt foglaltak le az intézetekben. Az ügyben szabálysértési feljelentés indult ismeretlen tettes ellen.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében szerdán változékony, gomoly felhős idő ígérkezik, időnként napsütéssel. Elszórtan fordulhat elő zápor, rövid ideig tartó zivatar. A légmozgás mérsékelt lesz, néhol megélénkülhet. Hajnalban 10 és 12 fok közé hűl a levegő, napközben pedig 24 fok körüli maximum várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
4: go! Ez itt a Juice. Utolsó óránkat is telepakoljuk a legjobb zenékkel, úgyhogy jó hangosan élvezd mindezt. Én pedig a mikrofon mögül még délután 2-ig beszélek hozzád. Ígérem, hogy keveset. Na de most kezdjünk jó zenékkel!
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zenék, mixben.
2: Ez a Juice.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: a Sunshine FM-en.
1: Közben pedig Japánba utazunk, egy tök érdekes dolgot hoztam nektek. Ott elszaporodtak egyébként a medvék, és nem csak Románia híres erről, hanem Japánban is problémát okoz. Tavaly például 200 ember sérült meg medvetámadásban, 13-ban pedig sajnos életüket is veszítették. Rengeteg a turista a térségben, ők is pánikolnak, a helyi falvakban élők is szintén féltik a saját épségüket, és a hadsereget is bevetették már, de valahogy ez sem segített, úgyhogy most egy extrém megoldást hoztak, és létrejött a robot szörnyfarkas, vagyis a Monster Wolf.
2: Ez addig egyébként ijesztően hangzik, amíg így Gabi elmondja, de mi láttuk a videót is, és innentől kezdve már csak kuncogni tudunk rajta, mert hát a robot szörnyfarkas az úgy néz ki, mint amikor, nem is tudom, Nakajima bácsi bemegy a garázsba, és akkor így elkezdi az összes meglévő, megmaradt cuccból
1: meg valamit az elmúlt össze. 30 évből, amiket nem dobtak volt. Ki, hogy jó lesz az
2: igen,
1: még valamire.
2: Itt van egy ilyen kiskocsi, tudod, ez a nem tudom, amivel lehet szállítani.
1: Ez lesz a láb.
2: Ez lesz a láb, mert ilyen négykerekű valami kis kocsin áll, egyébként egy olyan, mint egy hintaló, csak mozog a feje, tehát az is egy kis elejtezett.
1: Kellene
2: valami.
1: Még egy teljes láda. Oké, az is megvan.
2: Megvan. Van valami kék villogó, megtaláltam még egy rendőrautóról esetre, tegyünk rá egy kék villogót.
1: Hátul. Meg valami prizmát is.
2: Igen, hangszóró, az megmaradt a régi hangfalból, azt is ráhez
1: kell. Hát az olyan hangszóró, ez a hangos bemondó, ami régen a strandon volt a 80-as években.
2: Megmutatja, hogy szól, milyen félelmetes hangja van, és japánul miket kiabál, hát nyilván nem japánul kiabál, csak olyan magas frekvenciával. Hát mi nem nagyon ijedtünk meg tőle, egy ilyet meglátnánk a természetben, azt mondanánk, hogy ez meg mi. De tudod mit? Szerintem még az erdélyi medvék is kiröhögnék. Tehát lehet, hogy a japán medvék elszaladtak tőle, meg az őzikék, meg a vaddisznó, meg ilyesmi, mert szirénázik, meg mindent csinál, meg villog a szeme pirosan. Tehát egy vérfarkas, vagy brutális.
1: Jó, emberi szemmel valóban nevetséges, bár az. Egyébként a cikk az úgy írja, hogy egy ilyet, ha az ember meglátna, is összerezdülne. Hát mi megláttuk, de nekem.
2: Nem tudom. Lehet, hogy egy ilyen 4 éves ettől még megijed, de szerintem az 5 évesek ennél már komolyabb rajzfilmeken nőnek.
1: A rekezizmok azok megrezdültek, de mutatjuk a hangját. Olyan, mint egy rendőrjárőr egyébként itt a naplementében, mert villog is, meg hangszóró van rajta, és pásztázza a területet, és tehát, hogy igazából van rajta egy ilyen bunda is, tehát hogy látszik, hogy ilyen farkas alakot akartak neki adni. A feje az még azt mondom, hogy egészen hasonlít is, az úgy félelmetes.
2: Mozog balról jobbra. Tehát semmi igen. Tudatosság nincs benne, hanem ez az igazi, mint annak idején a nagy áruházakban volt a 80-as években, felültél a hintalóra, bedobtad a 2 forintost, és alattad mozgott. Na, ez körülbelül...
1: Na, ez onnan van. Igen, ez csak bezárt a skála.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: legfrissebb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Ha látni akarod, hogyan repül a pányva és csattan az ostor, irány a 30. országos gulyás versenye Hortobágyon. Május 23-án a Pusztai Állatparkban próbára teheted magad a pásztorok között, vagy csak egyél egy jót és élvezd a pusztai virtust, a nap végén pedig jöhet a közös csergetés, itt garantáltan nem maradsz csendben. Aki azt hiszi, hogy a Báb Színház csak gyerekjáték, az még nem járt Sárd városában. Május 30-án a Vojtinában koporsó fedelek csattannak, és fekete humor árad a színpadról, ahol egy jövőbeli magyar kisváros rémhistóriája elevenedik meg, természetesen egy majdnem jó dalárdak kíséretében. Készüljetek, mert az eltűnt felnőttek utáni nyomozás garantáltan végkicsengéssel zárul a Kálvin téren.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
0: Csak jó zenék, nézd meg, szeretnék. Pár hét múlva már mindenki dúdolja.

20-ban eddig szóltak a kedvencek. Én Lasszocskán búcsúzom innen a Sunshine FM-ről, de miután én elköszöntem, már pattan is a helyemre Roli, és ő is hozza majd a jó zenét. Hasznos infókkal segíti majd a közlekedőket. A munkaidő utolsó óráit pedig megtölti majd vidám pillanatokkal és lendületes, amolyan igazi Sunshine-os zenékkel. Maradj nálunk, ha pedig van híred az utakról, akkor nyugodtan üzenj rajtunk keresztül. Rengeteg autós várja ezeket a jó tanácsokat. 0620 316 3000, segíts nekik rajtunk keresztül. Váci Zoli pedig már a búcsúzik a Swedish House Mafia srácok legutóbbi sikerdalával. Holnap pedig jövök, tisztől várlak.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 55 55 55.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen @sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen @sunshinefm.hu. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Tar Zoltán menesztette a kulturális támogatás kezelő főigazgatóját. Átalakítaná a kormányhivatalokat a Tisza. Osztrák Intercity kocsikat bérel a MÁV nyárra. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Felfüggesztette tisztségéből a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő vezetőjét Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető szerint Krucsainé Herter Anikót felelősség terheli a korábbi közpénzmilliárdokat érintő támogatási ügyek végrehajtásában. Tar Zoltán közölte, belső vizsgálat indul és minden szükséges segítséget megadnak a hatóságoknak a felelősség teljes körű feltárásához. A miniszter hangsúlyozta, hogy a közpénzek felhasználásának átláthatónak és elszámoltathatónak kell lennie. Tar Zoltán hétfőn már elrendelte a Nemzeti Kulturális Alap valamennyi kifizetésének felfüggesztését. Átalakítaná a kormányhivatalok rendszerét a Tisza, erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint a jövőben nem politikai kinevezettek, hanem szakmai alapon kiválasztott csúcs köztisztviselők vezetnék a hivatalokat. Magyar Péter arról is beszélt, hogy hosszabb távon a vármegye rendszer átalakítását, sőt bizonyos elemeinek megszüntetését is tervezik. Emellett több hatáskört is elvennének a jelenlegi kormányhivataloktól. A miniszterelnök szerint a cél egy hatékonyabb, szakmaibb és átláthatóbb közigazgatási rendszer kialakítása hazánkban. 120 civil szervezet fordult levélben a kormányhoz a Környezetvédelmi Minisztérium hatásköreinek pontosítása miatt. A szervezetek üdvözölték az önálló élő környezetért felelős minisztérium létrehozását, ugyanakkor szerintük több terület szabályozása nem egyértelmű. A Magyar Természetvédők Szövetsége például azt szeretné, ha a klímavédelem, valamint a génmegőrzés és génmódosítás kérdései egyértelműen az új tárcához tartoznának. A civilek szerint az elmúlt években háttérbe szorult ugyanis a környezetvédelem a kormányzati munkában. Ezért fontosnak tartják, hogy az új minisztérium erős és önálló hatáskörökkel működjön. Parlamenti vizsgálóbizottság felállítását tervezi a kormány a kegyelmi ügy kivizsgálására, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint a meghívottak számára kötelező lenne a megjelenés, ennek érdekében pedig jogszabálymódosítást is kezdeményeznek. Magyar Péter úgy fogalmazott, aki nem jelenik meg, jelentős bírságra és akár rendőrségi intézkedésre is számíthat. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a jelenlegi szabályozás túlzottan zárt, ezért a Tisza többség a kegyelmi döntések nyilvánosságát érintő jogszabályokat is módosítana. 10 darab első osztályú Intercity kocsit bérel a MÁV a nyári időszakra az Osztrák Állami Vasúttársaságtól. A szerelvényeket várhatóan a balatoni vonalakon állítják majd forgalomba. Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint egyelőre szóbeli megállapodás született az ügyben, de a plusz kocsik nagy segítséget jelenthetnek a nyári csúcsidőszakban. A tárcavezető úgy fogalmazott, nem sok, de életmentő. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy változtatni kell a magyar vasút helyzetén. Szerinte az elmúlt években elmaradtak a mozdony és szerelvény beszerzések, miközben Magyarország jóval kevesebbet költ vasútfejlesztésre, mint több környező ország.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Térségünkben holnap változóan felhős, záporos idő valószínű, több-kevesebb napsütéssel. Szorványosan kialakulhat eső vagy zápor. A szél többfelé mérsékelt marad, időnként megérénkülhet. Hajnalban 10 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, délutánra pedig 23 és 25 fok közé melegszik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: 3, 2, 1, go! Szücsinek, köszönjük szépen a legfrissebbeket. Nagyon kellemes keddélutánt kívánok mindenkinek. Indul már is a Sunshine délután. Várom a friss útinfókat 0620-316-3000. Nyíregyházen a Tiszavasvári mérnek, Debrecenben pedig a Kassai úton. Kezdünk elsőként Taylor Swift-tel.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Hírnaptár a Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Csak jó zene itt a Sunshine FM. Kedden is sikernaptározunk, mert ma invíz kígyó, valamint alapozó napunk van. Ez most különösen erős, mert a hónap energiája is ugyanez. Így ma nagyon tisztán megmutatkozhatnak azok a témák, amelyek egész májusban dolgoznak bennünk. Lehet némi káosz, ködösség vagy bizonytalanság, ezért ma nem biztos, hogy fejben találjuk meg a legjobb irányt. Érdemes inkább befelé figyelnünk, mert a megérzéseink és a reakcióink sokat segíthetnek. Közben ott van a víz lágysága is és a tűzlendülete, úgyhogy ma helyzettől függően váltogathatjuk az áramlást és a határozott cselekvéseinket. Az alapozó nap jó lehet a tervezésre, rendszerezésre, valamint stratégia alkotásra is. Ezeket kaptuk Liszkai Juditól a mai napra, a sikernaptárunk szerint. Most viszont nagy kedvenceket kapunk a folytatásban. Itt van a Purple Disco Machine és Hertz párosa,

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenék szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: 14 óra 34 perckor pedig útinformációkkal folytatjuk. Köszönöm szépen Szélvédős Feri Weiberét, aki megírta nekem, hogy Nyíregyházan a Simai úton mérnek a rendőrök. Legyünk mindenképp körültekintőek és vezessünk megfontoltan. Debrecenben is várják a szervek a szabálytalankodókat, korábban a Füredi útról kaptam jelzést, valamint a Kassai útról. Ha egyéb infóval tudod segíteni a délutánunkat, akkor mindenképp várom majd 0620 316 3000. Megyünk is tovább, jön a Never Walk Alone.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon jó zenék vannak nálatok, jó a hangulat, mindig titeket hallgatnak egyébként évek óta.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Skyboom és Iba Maxvárossal Sunshine FM-en nálunk csak jó zene szól, és három órához érkeztünk, így átadom a terepet Szücsinek, mindjárt jönnek majd a friss hírek. Szia, mire számíthatunk majd?
1: Szia Roli, köszöntöm a kedves hallgatókat! Bérrendezést és kevesebb adminisztrációt kérnek a pedagógusok. A részletekkel jövök hamarosan a hírekben. Addig is hallgassanak minket!
0: Köszönjük szépen, a következő órában kódjáték jön, hazavihető tőlem majd ma is az Oasis Burger Sunshine menüje. Az óránkat pedig a Well Hello-val zárjuk, itt a halott pénzzel közös, emlékszem, sofra.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Érdekel a pénzügyek világa? Precízen dolgozol és szívesen tanulnál egy innovatív csapatban? Csatlakozz a Raiffeisen Bankhoz. Számítunk rá többek között hiteligénylések és dokumentumok ellenőrzésében, szerződések készítésében, online rendszerek használatában, valamint kapcsolattartási feladatokban. Érettségid van, magabiztosan használod az Excel-t, jól kommunikálsz és nyitott vagy a tanulásra. Jelentkezésed a Raiffeisen Karrier állásajánlatok menüponton keresztül várjuk. Raiffeisen Bank. Várd a jövőt velünk valóra.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
6: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
7: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
8: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Bérrendezést és kevesebb adminisztrációt kérnek a pedagógusok. Új fájdalomcsillapító módszer indul a gyermekklinikán. Szabadnapján fogott tolvajokat egy debreceni rendőr. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: A szakmai egyeztetések mielőbbi megkezdését sürgeti a kormánnyal a pedagógusok szakszervezete. A szervezet kongresszusának záró nyilatkozatában hangsúlyozta, fontosnak tartják a folyamatos párbeszédet az oktatás jövőjéről. A PS üdvözölte az új oktatási és gyermekügyi minisztérium létrehozását, ugyanakkor több területen is változásokat sürget. Többek között a bérek rendezését, az adminisztráció csökkentését és a tanfelügyeleti rendszer felülvizsgálatát tartják szükségesnek. A szakszervezet emellett az intézményvezetői jogkörök visszaadását és a sztrájk jog helyreállítását is fontos célként nevezte meg. VR alapú fájdalomkezelést vezetnek be a Debreceni Egyetem gyermekgyógyászati klinikáján. A virtuális valóság technológiáját a vizsgálatokkal és kezelésekkel járó fájdalom és szorongás csökkentésére használják majd. A gyerekek VR szemüvegen keresztül egy játékos, biztonságos, virtuális világba kerülnek, ami segíthet elterelni a figyelmüket a kellemetlen beavatkozásokról. Az új módszert elsősorban a sürgősségi osztályon próbálják ki, később pedig a hematológiai osztályon is alkalmazzák majd. A debreceni gyermekklinika egyébként több tízezer gyermeket lát el. Fokozott ellenőrzéseket tart a héten a NAV Hajdú-Bihar vármegyében. Május 18-a és 22-e között elsősorban a vendéglátóhelyeket vizsgálják a revizorok. Az ellenőrök a számla és nyugtaadást, a dolgozók szabályos bejelentését, valamint az online pénztárgépek használatát ellenőrzik. A NAV közlése szerint az építkezéseken továbbra is kiemelten figyelik a foglalkoztatás szabályszerűségét. A revizorok a hét bármely napján Hajdú-Bihar vármegye bármely településén megjelenhetnek. Szerdán kezdődik Debrecenben az idei virágosztási akció. Az önkormányzat és a város részék képviselők idén összesen mintegy 125 ezer palántát osztanak ki május 20-a és június eleje között. A pontos helyszínekről és időpontokról a debreceni önkormányzat honlapján lehet tájékozódni. A szervezők azt kérik, hogy mindenki vigye magával a lakcímkártyáját, mert a virágokat csak a saját körzetükben élők vehetik át. Szolgálaton kívül is résen volt egy debreceni rendőr múlt héten a belvárosban. Sándor Ákos őrnagy egy bevásárlóközpont közelében lett figyelmes egy futópárra, akik nagy szatyrokkal siettek el a helyszínről. A rendőr azonnal utánuk indult, közben pedig értesítette a járőröket. Az egyenruhások perceken belül elfogták a menekülő férfit és nőt egy közeli utcában. Kiderült, hogy a párosnál több százezer forint értékű lopott ruha volt. A Hajdú-Hadházi és nyírteleki lakost előállították, ellenük pedig lopás miatt indult eljárás. Meglepő esettel találkoztak a NAV pénzügyőrei egy budapesti ellenőrzés során. Egy autóban több mint 500 illegális elektromos cigarettának látszó dobozt találtak, amelyek első ránézésre bontatlannak tűntek. A csomagok azonban egészen mást rejtettek. Amikor felnyitották őket, kiderült, hogy mindegyiket virágfölddel öntötték meg, valódi e-cigaretta egyetlen dobozban sem volt. A NAV szerint az eset jól mutatja, hogy a fekete piaci kereskedelem komoly kockázatot jelenthet a vásárlóknak.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében szerdán változékony, gomoly felhős idő ígérkezik, időnként napsütéssel. Elszórtan fordulhat elő zápor, rövid ideig tartó zivatar. A légmozgás mérsékelt lesz, néhol megélénkülhet. Hajnalban 10 és 12 fok közé hűl a levegő, napközben pedig 24 fok körüli maximum várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Szucsinek köszönjük szépen a legfrissebbeket, 3 óra után járunk 4 perccel. Kitartást kívánok ma is a melóban, időjárás tekintetében a következő napokban 25-26 fokot is mérhetünk, majd így jöhetnek a nyári zenék egymás után. Kezdünk Bruno Mars újdonságával, ez az I Just Might.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Every Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól a kedd délutánunkban. Mindjárt jön majd Kata is horoszkópokkal. Most viszont játékkal folytatjuk. Hazavihető tőlem így kedden is az Ossis Burger Sunshine menüje. Nincs más dolgod, mint hogyha a 19-es benne van a telefonszámodban, akkor elküldeni SMS Viber számunkra a kódjáték szót. Óra végén pedig sorsolunk. 0620 316 3000.

0: igazi újdonságok. Do you believe in shooting stars? Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Ha félfüllel hallgatom, akkor is kielégíti a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak

0: Sunshine FM asztrológia.
1: A Black Eyed Peas egykori sikere a Sunshine FM-en, most viszont jön Kiskata és a keddi horoszkópok is. Szia!
2: Szia, Roli! A kossa izgalmakkal, élményekkel teli nap vár. Olyan feladatot kaphat a munkahelyén, ami miatt felpörög a fordulatszáma. Akkor van a legjobb formában, hogyha az élet valamilyen kihívás elé állítja. Ma különösen fontos, hogy a bika megoszthassa másokkal az élményeit, és jókat beszélgessen. Most sok új dolgot tanulhat. Ideális ez a kedd, hogy elkezdjen valami újat. Az ikrek ma kénytelen a maximum sebességre kapcsolni, mert rengeteg munka vár rá. Az viszont vigaszt jelenthet, hogy nem vész kárba a befektetett energia. Sokan elismerik a képességeit. Elképzelhető, hogy az élet bizonyos területein a ráknak nagyobb felelősséget kell vállalnia. Hogyha eddig szorgalmasan dolgozott, lehet, hogy ez egy előléptetés lesz. Az oroszlán szakmai hozzáértése meggyőzte a környezetét, de leginkább a feletteseit. Elismerik végre, hogy többre hivatott. Sikeres nap vár őre. A szűz alapvetően jól érzi magát, annak ellenére, hogy a dolgok időnként furcsán alakulnak ön körül. Érdemes a fontos megbeszéléseket egy későbbi időpontra időzíteni, mert ma egy kicsit nehezére esik a koncentrálás. Kedves mérleg, a szerelemben eljött a hódítás időszaka. Úgy tűnik, hogy többen is megpróbálnak a kedvébe járni. Azt viszont, hogy mit is szeretne igazán is, mivel is tehetnék boldogabbá, nehezen tudják kitalálni. Talán azért, mert ezt ön sem mindig tudja. A Skorpió legyen óvatos, mert valaki gonosz pletykákat terjeszt a háta mögött. A bosszú forralása helyett jó lenne minél előbb megtalálni az illetőt és őszintén elbeszélgetni vele. Ha a nyilas nyíltan felvállalja a konfliktusokat, ma megoldást találhat rájuk. Szerencsére ebben támogatják a barátai és a gyors észjárása is. A bak talán ma egy régi szerelméről ábrándozik, vagy egy kezdődő kapcsolat ébreszti fel önben a romantikus vágyakat. A lényeg az, hogy most nem a hétköznapi gyakorlati dolgok kötik le a figyelmét, ezért eléggé szétszórt lehet. A vízöntő most nagyobb kitartással és önfegyelemmel rendelkezik, mint általában, így könnyebben rászokhat egy rendszeresebb és egészségesebb életvitelre. Érdemes lenne elkezdenie valamilyen sportot. A halak kezdi végre elhinni, hogy csak ugyan pozitív fordulatot vett az élete. Párkapcsolatában is minden rendben, talán ennél boldogabb nem is lehetne.
1: Köszönjük szépen a mai nyerőszám a 19-es, lehet még jelentkezni, óra végén sorsolunk.

Miley Cyrus és az End of the World a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, és zárjuk a keddi kódjátékunkat. A 19-es volt a nyerő szám, és Dórának pedig gratulálunk. Az Ossis Burger Sunshine menüje ma a tiéd. Jó étvágyat hozzá, természetesen holnap is játszunk majd. Az óránkat pedig Selena Gomez-zel zárjuk, mindjárt pedig útinfókkal folytatjuk.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
0: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó utazás, balesetmentes közlekedés. A Szivisvárosban nagy a forgalom, pillanatnyilag a menetrend szerint közlekedő helyi, illetve távolsági járató autóbuszok haladását segítség. És Debrecen belterületén pedig a tömegközlekedési járművekét, elsősorban a kötött pályásokét, így a villamos, illetve a trollibuszokét. A Kassai út bevezető szakaszán a 4-es főútvonal jelentős leterheltséget mutat, de útszinti ebes fele a 4-es főútvonalon hasonló leterheltséggel kell számolni. Iskolák közelében nagy a forgalom pillanatnyilag, illetve több útszakaszon a helyreállításokat végzik Hajdúbér vármegye, illetve Debrecen belterületén. A Magyar Közút mérnöksége is megkezdték azokat a munkálatokat, amik a tavasszal, a nyára lévél kapcsolatosak, viszont a fűnyírás, főkaszállás ma is több útszakaszon végezték munkagépekkel. Holnap folytatódnak a munkálatok, további balesetmentes jó utat, kellemes délután. A viszont hallásra.
1: 93.5 Sunshine FM. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Varga Mihály támogatja az euró bevezetését. Hosszú hónapokra megváltozik a közlekedés Szepesen. Új kezelési módszereket mutatnak be Debrecenben. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Először beszélt egyértelműen támogatóan az euró bevezetéséről Varga Mihály jegybank elnök. Az MNB vezetője szerint a Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak a folyamatban. Varga Mihály hangsúlyozta, az euró bevezetése Magyarország gazdasági érdekét szolgálhatja, ugyanakkor önmagában a csatlakozás nem lehet cél. A jegybank elnök arról is beszámolt, hogy áprilisban rekordszintre több mint 60 milliárd euróra emelkedtek Magyarország nemzetközi tartalékai. Hozzátette, az infláció csökkent, a forint árfolyama pedig tartósan 360 forint alá erősödött az euróval szemben. Jelentős közmű és útfejlesztés kezdődik Debrecen Szepesen májustól. A beruházás során korszerűsítik a vízellátási hálózatot, emellett teljesen megújul a Sárga dűlő és a Vértesi út is. Az érintett útszakaszok kiszélesednek és új aszfaltburkolatot is kapnak. A munkálatok első üteme május 20-ától szeptember 20-áig tart majd. Ez idő alatt Szepes déli irányból a 481-es főút felől, illetve északról a hulladék lerakó irányából közelíthető majd meg. A Vértesi út város felüli szakaszán forgalomkorlátozásra kell számítani. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kivitelező ingyenes vármegyei autópálya matricát biztosít az érintett lakosoknak az alternatív útvonalak használatához. Elkezdődött a debreceni belgyógyászati napok 4 napos szakmai fóruma a Debreceni Egyetemen. A rendezvényen több mint 200 szakember vesz részt, és 70-nél is több előadás hangzik el. A konferencián a belgyógyászat legújabb tudományos eredményeit, diagnosztikai és terápiás lehetőségeit mutatják be. Kiemelt téma például az elhízás korszerű kezelése, a magas vérnyomás új szemlélete, valamint a gyulladásos bél és vesebetegségek ellátása. A szervezők szerint az orvostudomány gyors fejlődése miatt ma már elengedhetetlen a folyamatos továbbképzés, hogy a betegek a lehető legkorszerűbb ellátást kapják. Újabb 100 diák kezdi meg tanulmányait ősszel a BMW Group gyár debreceni duális szakképzési programjában. Közben az első még 2023-ban indult évfolyam pedig hamarosan befejezi a képzést. A vállalat közlése szerint a sikeres vizsgát tevő diákokat állás lehetőség várja majd a debreceni gyárban. A tanulók az elmúlt időszakban többek között robotikával, 3D nyomtatással és ipari 4.0-ás technológiákkal is dolgoztak. A programot a BMW a debreceni szakképzési centrummal közösen működteti. Megújult a DVSC Pallagi edzőcentrumának egyik pályája. A fejlesztés részeként egy 200 férőhelyes fedett lelátót építettek, így a DVSC második csapata már saját környezetben rendezheti NB3-as hazai mérkőzéseit. A beruházás mintegy 100 millió forintból valósult meg TAO akadémiai és önkormányzati támogatással. A létesítmény akadálymentesített lett, így mozgás korlátozott szurkolók számára is biztosított a helyszíni drukkolás lehetőséget.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében szerdán változékony, gomoly felhős idő ígérkezik, időnként napsütéssel. Elszórtan fordulhat elő zápor, rövid ideig tartó zivatar. A légmozgás mérsékelt lesz, néhol megélénkülhet. Hajnalban 10 és 12 fok közé hűl a levegő, napközben pedig 24 fok körüli maximum várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Szücsinek, köszönjük szépen a legfrissebbeket. Tovább egy nagyon klassz délutánt kívánok mindenkinek. 4 múlt már 4 perccel, ha bármi útinfó van, akkor ma is várom. 0620 316 3000. Nyíregyházán mérnek a Kótai úton, Debrecenben pedig a Mike Pércsin. Kezdünk elsőként Bibi Rexával, jön a New Religion.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

Billie Eilish és a Birds of a Feather, a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, és már is útinformációkkal folytatjuk. Köszönöm szépen Zsolti Weiberét, aki megírta nekünk, hogy Nyíregyházan a Vásárosnemény úton mérnek a rendőrök, és a szervek Debrecenben is várják a szabálytalankodókat a Mák utcán. Egyéb infókra a továbbiakban is kíváncsi vagyok, 0620-316-3000. Most pedig Tiesto érkezik, egy nagy klasszikussal folytatjuk. On My Way, jó utat, jó munkát!

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon jó zenék vannak, nagyon sok játék van, nagyon sokat szoktam rajta mosolyogni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM. Csak jó.

0: utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
1: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Nyíregyházán korábban mértek a Vásárosnemény úton, legyünk körültekintőek, valamint a Dohány utca 3 szem előtt egy kb. 15 négyzetméteren felbontották az útburkolatot és a parkoló egy részét is, emiatt érdemes mindenképp megfontoltan közlekedni. Debrecenben is várják a hatósági szervek a szágoldozókat, korábban a Mák utcán mértek, illetve kaptam rendőri jelenlétről információt nem olyan rég Zsófi Jóvoltából, akinek nekem a Mikepécsi útról jelzett. Ha bármiben tudod segíteni a közlekedőket, akkor mindenképp várom majd 0620 316 3000.
2: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Majka a Körtis és Király Viktor hármasan, ez volt a Füttyös a kedvencek között, és mindjárt jön a Szücsi is a friss hírekkel. Szia, mire számíthatunk majd?
1: Szia Roli, köszöntöm a kedves hallgatókat. Megkerülték a szolgálati utat a kegyelmi ügyben. A részletekkel jövök hamarosan a hírekben. Addig is hallgassanak minket.
0: Köszönjük szépen, akkor várunk mindjárt a legfrissebbekkel, az óránkat pedig a következő percekben a Midnight-tal zárjuk majd.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Érdekel a pénzügyek világa? Precízen dolgozol és szívesen tanulnál egy innovatív csapatban. Csatlakozz a Raiffeisen Bankhoz. Számítunk rá többek

0: Az Excel-t jól kommunikálsz és nyitott vagy a tanulásra? Jelentkezésed a Raiffeisen Karrier állásajánlatok menüponton keresztül várjuk. Raiffeisen Bank. Várd a jövőd velünk valóra.
1: Otthonod első benyomása a kerítésnél kezdődik. Válaszd a gulyás tüzében elérhető előre gyártott kerítéselemeket, ha esztétikus és megbízható megoldást keresel. Letisztult megjelenés, időtálló minőség és gyors kivitelezés, hogy csak az eredményt kelljen élvezned. Tedd igényessé és rendezettebbé otthonodat kompromisszumok nélkül. Előre gyártott kerítéselemek. Debrecen, Vámospércsi út 37.
2: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
2: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
3: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Megkerülték a szolgálati utat a kegyelmi ügyben. Óvodás fertőzött is van hajtóhatházon. Krumpliba rejtett mobilokat találtak a börtönben. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott Magyar Péter miniszterelnök a kegyelmi ügy részleteiről, amelyek már nyilvánosan elérhetőek. A kormányfő azt állította, a döntési folyamat során megkerülték a szolgálati út betartását. Elmondása szerint összesen 48 ügyet terjesztett fel Varga Judit Novák Katalin elé, és ezek közül mindössze 3 esetben javasolt kegyelmet. Magyar Péter szerint azonban a Sándor palotába visszaérkező dokumentumokon már 5 jóváhagyott kegyelmi döntés szerepelt, köztük K.N. ügye is. A miniszterelnök különösen furcsának nevezte, hogy a döntést még ugyanazon a napon ellenjegyezték. A tájékoztatón elhangzott az is. Tuzson Bence külön kérhette, Ferenc pápa látogatása előtt kerüljön az ügy az államfő elé. Magyar Péter szerint a minisztériumi kabinetnek már nem volt lehetősége jelezni, hogy a köztársasági elnök a korábbi szakmai javaslattal ellentétes döntést hozott. Óvodás fertőzöttet is azonosítottak a Hajdúhatházon kialakult hepatitis A járványban. A Hajdúbihari településen több fertőző májgyulladásos eset miatt rendeltek el járványügyi intézkedéseket. A hatóságok fertőtlenítő pontokat alakítottak ki az intézményeknél, az érintett családok pedig tisztítószereket és fertőtlenítő csomagokat kaptak. Csáfordi Dénes polgármester szerint jelenleg nincs szükség iskola vagy óvoda bezárásra, ugyanakkor arra kérte a lakosokat, hogy fokozottan figyeljenek a higiéniára és kerüljék a pánikkeltést. Újabb nagy debreceni csomópont fejlesztésére választották ki a tervezőt. A Bartók Béla út és a Böszörményi út, valamint a Mesteri és a Pesti utcák kereszteződésének kapacitás bővítését készíti elő az önkormányzat. A tervek szerint új fogadósávokat alakítanak ki a Mester utca irányába. Emellett a jelzőlámpás rendszert is áttervezik. A fejlesztés célja a forgalom gyorsítása és a torlódások csökkentése. A tervezési munkát egy debreceni cég nyerte el közel 90 millió forintos ajánlattal. A teljes tervdokumentáció elkészítésére több mint 5 hónap áll majd rendelkezésre. Súlyosabb büntetést kér az ügyészség arra a férfira, aki életveszélyesen bántalmazta munkatársát, aki korábban befogadta őt és családját az otthonába. A vádlott tavaly költözött be élettársával és annak gyermekével a sértett házába, a kapcsolat azonban hamar megromlott az italozások és veszekedések miatt. Egy vita után a férfi brutálisan megverte szállásadóját, többször megütötte, megrúgta, majd egy sodrófával rá is támadt. Az áldozat életveszélyes sérüléseket szenvedett, az elsőfokú bíróság 3 év börtönre ítélte a vádlottat, az ügyészség pedig most ennél súlyosabb büntetést tart indokoltnak. Krumpliba rejtett mobiltelefonokat találtak a budapesti fegyház és börtönudvarán. A büntetés végrehajtás közlése szerint az egyik őr biztonsági ellenőrzés során bukkant a kerítésen átdobott csomagokra. A gondosan összekötözött burgonyákból összesen 10 kisméretű mobiltelefon került elő. A hatóságok szerint a hozzátartozók egyre újabb módszerekkel próbálnak tiltott tárgyakat bejuttatni a börtönbe. A büntetés végrehajtás országos parancsnoksága közölte, idén már több mint 150 illegális telekommunikációs eszközt foglaltak le az intézetekben. Az ügyben szabálysértési feljelentés indult ismeretlen tettes ellen.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében szerdán változékony, gomoly felhős idő ígérkezik, időnként napsütéssel. Elszórtan fordulhat elő zápor, rövid ideig tartó zivatar. A légmozgás mérsékelt lesz, néhol megélénkülhet. Hajnalban 10 és 12 fok közé hűl a levegő, napközben pedig 24 fok körüli maximum várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Szöcsinek, köszönjük szépen a legfrissebbeket. 5 óra után járunk 4 perccel, további kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Ebben az órában pénzügyi percekkel folytatjuk majd, valamint a legfrissebb programajánlókkal is. Kezdünk elsőként Justin Bieberrel, itt van a Nicki Minajjal közös Beauty and Beat a folytatásban.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon jó zenék vannak nálatok, jó a hangulat, mindig titeket hallgatok egyébként évek óta.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Miből érdemes fedezni a nyári hirtelen kiadásainkat? Hitelkártya lehet az opció, vagy inkább a személyi kölcsön? Erről beszélgetünk Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: A legbosszantóbb történések hanyarolás arra tér minket valamilyen váratlan kiadás, például elromlik az autó, és egy nagyobb összegű javításra van szükség. Ilyenkor két fő út állhat előttünk, ha nincs megfelelő összegű megtakarításunk, vagy nincs lehetőségünk akár családi vagy baráti segítséget kérni. Az egyik a hitelkeret, ami egyfajta biztonsági védőháló, bármikor hozzáférhetünk, rugalmasan felhasználhatjuk, visszatölthetjük, folyamatosan a rendelkezésünkre áll. A másik megoldás pedig a személyi kölcsön, amely nagyobb és jellemzően tervezhetőbb kiadásokra vehető igénybe, ugyanakkor a váratlan nagyobb összegű kiadások fedezésére is segítség lehet, hogyha a kiszámíthatóság és az alacsonyabb kamatok mellett döntünk. Mindkét hiteltípus könnyen, minimális dokumentációval igényelhető a legtöbb pénzintézetnél, akár online is, sőt a bírálat és a folyósítás is lehet azonnali vagy nagyon rövid határidős. Különösen külföldi nyaralás esetén, ha a költségvetésünk szoros, a bankszámla hitelkeret lehet biztos megoldás a nem várt kisebb összegű kiadások rugalmas finanszírozására.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen!
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Pizzát bármikor. Én nem is értettem, sokan kihagyják a szélét. Tehát, hogy nem eszik meg, csak a közepét.
5: Én még nem is hallottam erről, hogy kihagyják.
4: Ne, hát, hogy meg, tehát így ketté vágja, vagy ilyesmi, és akkor a szélén, ahol ilyen vastag, mondjuk, ahol

0: sötét, hanem csak a pirosat, de hogy ott a zöld részben ott vannak olyan enzimek, meg olyan vitaminok, amik egyébként egészségesek lennének. Tehát így egy csomó minden.
1: Egyetek dinnyehéjat.
0: Hát nem dinnyehéjat, de nyilván. Ott is egyébként a vegyszer, meg ilyesmi azért belekerülhet. Tehát érdemes megmosni, mielőtt felvágod például.
1: Igen, meg szoktam hámozni ugyanúgy a meggyet, cseresznyét, az epret, szamócát, azt is meg
0: hámozom.
1: Meg.
0: És sőt, a szamócából kiszeded az összes magot.
1: Boxkesztyűvel.
0: Nehogy valami probléma legyen. Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: A kezdéstől hallgatom a Sunshine-t, kb. 20 éve, és szuper jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Harry Styles, ez itt volt, után pedig jönnek a programajánlók ma is Katától.
3: Szia, Roli! Ha látni akarod, hogyan repül a pányba és csattan az ostor, irány a 30. országos gulyás verseny a Hortobágyon. Május 23-án a Pusztai Állatparkban próbára teheted magad a pásztorok között, vagy csak egyél egy jót és élvezd a pusztai virtust, a nap végén pedig jöhet a közös csergetés, itt garantáltan nem maradsz csendben. Fújd fel a kerekeket, mert május 23-án 9. alkalommal rajtol el a Bringa Piknik a Kossuth térről. 35 kilométernyi tekerés vár rátok Tokajig, ahol a szervezők idén még meglepetésekkel is megfűszerezik a célba érkezést. A részvétel teljesen ingyenes, úgyhogy csak a vádlikot kell acélozni az indulásig. Találkozzunk a startnál, és guruljunk át együtt a hétvégébe. Jó szórakozást a programokhoz!
2: Empire of the Sun és a Walking on the Dream, ezzel megyünk tovább, és minden további programtipp pedig a sunshine.hu-n elolvasható.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
1: Sunshine FM programajánló.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert jó műsorvezetők vannak benne, és jó zenéket játszottok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Tokyo

0: Egy andalagos kedvenc, a Man I Need a Sunshine FM-en nálunk, csak jó zene szól, és 6 órához érkeztünk, tehát mindjárt indul a 2 órás élő esti kívánságműsor. Hello Norbi!
1: Igazad van. Ja, nem, ez már nem az. Hello!
0: Hello! Figyelj, időjárásunkra rátekintve, a következő napokban 25-26 fok, így visszatérünk újra a nyárba.
1: Katasztrófa egyébként. Tehát jelenleg, ami itt májusban zajlik, az szerintem katasztrófa időjárás szempontjából.
0: Két napig esik az eső, egy
1: igen,
0: napig olyan semmilyen időjárás nincs.
1: Van, tehát hogy nem tudod, hogy mit vegyél fel, hogy most kell kabát, vagy elég a mellény, legyen csak egy pulóver, kiszámíthatatlan.
0: A frontérzékenyek meg ilyenkor ugye hát szinte napról napra változnak, és szerintem napok óta különböző fájdalmakkal.
1: Szerintem szenvednek.
0: Biztos vagyok benne. 6 óra után kívánság műsor, jön, yes. Így lehet kérni a kedvenceket 0623 16 3000. Én pedig Sean Paul-lal búcsúzom, itt a Dua Lipával közös No Lie.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

változatos kedvencek.

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Kinevezték az új közigazgatási államtitkárokat. Orbán Anita hazarendeli a varsói nagykövetet. Már csak jövő nyárig váltható be a régi ezres. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Kinevezte az új közigazgatási államtitkárokat Süyok Tamás köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök javaslatára május 19-i hatállyal Ilkó Lívia lett az egészségügyi minisztérium, Kereszti Gabriella Katalin a külügyminisztérium, Sirály Katalin pedig a közlekedési és beruházási minisztérium közigazgatási államtitkára, az igazságügy minisztériumban Gárdos Orosz Fruzsina Kinga, a belügyminisztériumban pedig Rettegi András Tibor, amíg a honvédelmi minisztériumban Tóth Attila tölti be a posztot. A gazdasági és energetikai minisztérium közigazgatási államtitkárává Zimmer Mátyást nevezték ki. Az élő környezetért felelős minisztériumban pedig Rozinka Zsolt és kezdi meg munkáját. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét Orbán Anita külügyminiszter. A tárcavezető közlése szerint a magyar-lengyel kapcsolatok új időszak előtt állnak, ezért új diplomáciai megközelítésre van szükség. Orbán Anita úgy fogalmazott, az új külpolitikai irányvonalat egy új személy tudja majd hitelesen képviselni Varsóban. Mindeközben Magyar Péter miniszterelnök hivatalos látogatásra utazott Lengyelországba több miniszter társaságában. A programban kereskedelmi és energetikai tárgyalások is szerepelnek. Nem lesznek megszorítások a Tisza kormány alatt, erről beszélt Magyar Péter. A kormányfő szerint a jelenlegi költségvetési hiány hosszú távon nem tartható fent, ezért fokozatos csökkentésre van szükség. A befektetői bizalom szempontjából kulcsfontosságú a stabil gazdaságpolitika, ugyanakkor a piacok jelenleg megelőlegezett bizalommal fordulnak Magyarország felé. Magyar Péter azt is hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány középtávú célja az euró bevezetése Magyarországon. Augusztus végéig lezárhatják a Magyarországnak járó uniós forrásokról szóló tárgyalásokat, erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök a hétfői kormány szóvivői tájékoztatón. A kormányfő szerint megfeszített munkával minden nyitott kérdést rendezhetnek Brüsszellel. Elmondta, a hétvégén levelet váltott Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, miközben Budapesten már megkezdődtek az egyeztetések az uniós delegációval. Magyar Péter úgy fogalmazott, az uniós pénzek helye Magyarország van, az egészségügyben, az oktatásban és az infrastruktúra fejlesztésekben. A cél, hogy a politikai megállapodást akár már jövő héten aláírják Brüsszelben. Közeleg a régi 1000 forintos bankjegyek beváltási határideje. Azok a címletek, amelyeket még 1988-ban bocsátottak ki, 2027. augusztus 31-ig válthatók be az MNB pénztáraiban. A régi ezresekkel már 2007 óta nem lehet fizetni, de sokaknál még most is lapul néhány darab otthon vagy a pénztárcákban. A bankjegyeket névértéken cserélik új, forgalomba lévő címletekre. A szakemberek most azt javasolják, hogy mindenki ellenőrizze a régi készpénzeit, mert a határidő lejárta után az érintett bankjegyek már nem lesznek beválthatók.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: A Magyar Nemzeti Bank valuta középárfolyamai alapján továbbra is stabil a forint a vezető valutákkal szemben. Az euró árfolyama 360 forint körül alakul, az amerikai dollárért közel 310 forintot kell adni, míg az angol font 414 forint környékén mozog. A svájci frank árfolyama megközelíti a 395 forintot. A devizapiacot továbbra is a nemzetközi gazdasági hírek és a jegybanki várakozások mozgatják.
3: Sportírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A férfi futsal NBA 1 rájátszásának utolsó előtti 9. fordulójában a Nyíregyháza 6-1-re kiütötte az Újpestet, míg a Veszprém 3-0-ra nyert a Deac vendégeként. Az utolsó fordulóban az Újpestnek és a Nyíregyházának is elég 1-1 pont ahhoz, hogy bejusson a bajnoki döntőbe. Ha a lilafehérek nem szereznek kevesebb pontot, mint a nyírségiek, meg is nyerik a rájátszást, akkor pedig hazai pályán kezdhetik a finálét. Jövő hétfőn az Újpest a Deacot fogadja, a Nyíregyháza pedig az Aravis otthonában lép pályára, míg a harmadik helyen álló Veszprém a Nyírbátort látja vendégül. Az alsóházban nyert a Kecskemét és a Berettyóújfalu, miközben biztossá vált, hogy búcsúzik a PTE Peac. Önbizalomnövelő győzelemmel kezdte a Deac női futsal csapata az NB1 döntőjét. Az egyik fél harmadik sikeréig tartó bajnoki aranycsata első felvonását 4-0-ás diadallal zárta a Debrecen a TFS ellen. A találkozón először Patkós Viktória volt eredményes, majd Horváth Viktória duplázott, a végeredményt pedig Nagy Anikó állította be. A gólszerzők mellett ki kell emelni Posgai Melindát is, hiszen a kapus több nagy bravúrral rukkolt elő. A döntő második összecsapása vasárnap 15 órakor kezdődik a Dr. Koltai Jenő sportközpontban. Remek eredményt ért el a Nyíregyházi Sportcentrum U14-es fiú karcsapata a Nagykanizsán rendezett újonc magyar bajnokságon. Az erős mezőnyben versenyző fiatalok nagyszerű teljesítménye bejutottak a legjobb 8 közé, ezzel teljesítve az előzetesen kitűzött célt. A csapat tagjai Bagaméri Szalai Róbert, Fekete Csanád és Varga Balázs. Gratulálunk a srácoknak, ezek voltak a sporthírek, köszönöm figyelmüket, további szép napot!
2: Térségünkben holnap változóan felhős, záporos idő valószínű, több-kevesebb napsütéssel. Szorványosan kialakulhat eső vagy zápor. A szél többfelé mérsékelt marad, időnként megérénkülhet. Hajnalban 10 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, délutánra pedig 23 és 25 fok közé melegszik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
4: köszi Szücsi a legfrissebbeket. 6 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Na meg egy jó 2 órás élő esti kívánságműsor. Hello mindenkinek! A stúdióban innentől kezdve Glass Norbert, ami mit jelent? Jöhetnek az üzenetek 0620 316 3000. Startolunk Katóval. Itt van a Turn the Lights Off.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: és ez volt a Lover is my husband az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óraig, természetesen ma is javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor. Íme az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Dani üzenetével nyitom a mai estét, aki Laurának üzeni, hogy ne haragudj a tegnapi veszekedésért. Hiányzol. Aztán Peti is üzent nekem, aki Nikinek üzeni, hogy nagyon szeretlek, és köszönöm, hogy mindig mellettem vagy. Anett pedig az anyukájának szeretne rajtam keresztül boldog születésnapot kívánni, és üzeni neki, hogy nagyon szeretünk. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Emlékeztek még az egykori Madonna felvételre? A Like a Prayer-ről beszélek. Na, itt van 2025-ös verzióban, miközben Josh Vazza feldolgozásában. A 2 órás élő esti kívánság műs

Marshmallow, Pink és Sting 3-asa. Ez volt az a kollaboráció egyébként, amit a világon senki nem gondolt volna, hogy valaha össze fog jönni. És mégis összejött, és mekkora sláger lett belőle. Ez volt a Dreaming az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óraig javában zajlik a 2 órás élő esti kívánságműsor. Telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Roland üzenetével folytatom, aki Katának üzeni, hogy köszönöm a közös éveket, nagyon szeretlek. Aztán Ági a barátnőjének üzeni, hogy kitartást a héten a vizsgáidhoz, ügyes leszel. Norbi pedig Melindának üzeni, hogy bocsáss meg, kérlek, nagyon hiányzol. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, és visszaugrunk a 2000-es évek elejére. Itt van 2002-ből két Ryan, ez pedig a Dezajante, a 2 órás élő esti kívánság műsor.

0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

A Well Hello srácok, és itt szólt tőlük a 17 az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a 2 órás élő esti kívánság műsorunk első órájának a végéhez. Ami azt jelenti, hogy szét is nézünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis a Vasvári Pál utcán nagyobb torlódás várható, ugye napközben, viszont van egy kis segítség, ugyanis a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. A Stadion utca egy része, továbbra is Zsák utca, itt a munkagépek dolgoznak, az autósokat pedig arra kérik, hogy munkájukat segítve szabályosan parkoljanak. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis a Dohány utca 3-as szám előtt, körülbelül egy 15 négyzetméteren felbontották az útburkolatot, illetve a parkoló egy részét is. Itt mindenki figyelmes legyen, a munkálatok egyébként a gépjármű forgalmat is érintik, úgyhogy csak szabályosan közlegedjünk. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol jelen pillanatban kint vannak továbbra is a rendi berőrei, méghozzá a Mák utcán. Köszönjük szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk, valamint szintén rendőri ellenőrzésekkel, hogy számoljatok a Mester utcán. Ha pedig van közlekedési info, akkor ez jöhet a folytatásban is. Telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Balesetmentes közlekedést, 7 óra van, úgyhogy jön Szücsi a térség legfontosabb híreivel. A 2 órás élő esti kívánságműsor pedig perceken belül folytatódik. Indulunk mindjárt Alex Warrennel.

0: Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es slágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Meghosszabbított ügyfélfogadást tart a NAV. Hiánypótló kezdeményezés indul fogyatékossággal élőknek. Megszűntek az állami napközis táborok. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Hosszabb nyitvatartással készül a NAV az adóbevallási határidő utolsó napjaira. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közlése szerint május 18-a és 20-a között a központi ügyfélszolgálatok reggel 8:30-tól egészen este 6 óráig várják az ügyfeleket. Az adózók személyesen is segítséget kérhetnek az SZIA bevallások kitöltéséhez, módosításához vagy éppen elfogadásához. Emellett lehetőség van az adó befizetésére és az ügyfélkapu plusz ügyintézésére is. A NAV azt is jelezte, telefonon meghosszabbított időben segítik a szakemberek azokat, akiknek kérdésük van a bevallással kapcsolatban. Felfüggesztette tisztségéből a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő vezetőjét Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető szerint Krucsainé Herter Anikót felelősség terheli a korábbi közpénzmilliárdokat érintő támogatási ügyek végrehajtásában. Tar Zoltán közölte, belső vizsgálat indul és minden szükséges segítséget megadnak a hatóságoknak a felelősség teljes körű feltárásához. A miniszter hangsúlyozta, hogy a közpénzek felhasználásának átláthatónak és elszámoltathatónak kell lennie. Tar Zoltán hétfőn már elrendelte a Nemzeti Kulturális Alap valamennyi kifizetésének felfüggesztését. A szakmai egyeztetések mielőbbi megkezdését sürgeti a kormánnyal a pedagógusok szakszervezete. A szervezet kongresszusának záró nyilatkozatában hangsúlyozta, fontosnak tartják a folyamatos párbeszédet az oktatás jövőjéről. A PS üdvözölte az új oktatási és gyermekügyi minisztérium létrehozását, ugyanakkor több területen is a változásokat sürget. Többek között a bérek rendezését, az adminisztráció csökkentését és a tanfelügyeleti rendszer felülvizsgálatát tartják szükségesnek. A szakszervezet emellett az intézményvezetői jogkörök visszaadását és a sztrájk jog helyreállítását is fontos célként nevezte meg. Új tájékoztató kezdeményezést indított a Koraszülöttekért Országos Egyesület, vagyis a KORE, hogy segítséget nyújtson a fogyatékossággal élő gyermekeket és felnőtteket nevelő családoknak a megfelelő fogászati ellátás megtalálásában. Az egyesület szerint sok család számára nem maga a kezelés a legnagyobb probléma, hanem az, hogy nehezen találnak olyan rendelőt, ahol felkészültek a speciális igényű páciensek fogadására. A kezdeményezés célja, hogy könnyebben elérhetővé váljanak azok az információk és ellátóhelyek, ahol biztonságos és megfelelő fogászati kezelést kaphatnak az érintettek. Érzékenyen érinti a családokat, hogy az államilag támogatott napközis táborok megszűntek. A táborfigyelő.hu szerint idén nyáron jelentősen nőtt a kereslet a piaci alapon működő táborok iránt. Míg korábban néhány száz forintért lehetett állami napközis táborba jelentkezni, addig egy átlagos nyári turnus ma már akár 60 000 forintba is kerülhet gyermekenként. A szakértők most arra figyelmeztetnek, a megnövekedett igények miatt egyre több új táboroztató jelenik meg a piacon, ezért a szülőknek érdemes alaposan utána nézniük a szervezőknek, mielőtt befizetik a gyermekeket a nyári programokra.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Térségünkben holnap változóan felhős, záporos idő valószínű több-kevesebb napsütéssel. Szorványosan kialakulhat eső vagy zápor. A szél többfelé mérsékelt marad, időnként megérénkülhet. Hajnalban 10 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, délutánra pedig 23 és 25 fok közé melegszik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
3: 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Köszi Szücsi a legfrissebbeket, egy óra múlva ismételten várunk. Most viszont folytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy jöhetek a folytatásban is az üzenetek. Telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Indulunk Alex Forrendel, ez a Fever Dream.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Kelentíz és Vára Publik közöse. Ez volt tőlük a Bones az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óráig, tehát még bő 40 percen keresztül javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor. Ima az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Lili üzenetében nyitom a második óránkat, aki Dávidnak üzeni, hogy mi mindig szerelmes vagyok beléd, remélem ki tudunk békülni. Aztán Nóri Patriknak üzeni, de csak ennyit, kérlek, beszéljük meg. Remélem sikerül egyébként. Zsuzsi pedig Erikának üzeni, hogy veled teljes az életem, nagyon szeretlek. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Farukko, ez pedig a nagy sikerű Pepász, a 2 órás élő esti kívánság műsorban.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenék szólnak, legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak,

0: Dayton. Ez volt a vadonatúj, a Blood Running az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, 7:30 után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Na most mi ezeket összegyúrtuk egy csukorba, úgyhogy jön Kata és a programajánló, viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted biztonságban legyen, és tutira célba érjen, akkor most küld el. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Ha látni akarod, hogyan repül a pányba és csattan az ostor, irány a 30. országos gulyás versenye Hortobágyon. Május 23-án a Pusztai Állatparkban próbára teheted magad a pásztorok között, vagy csak egyél egy jót és élvezd a pusztai virtust, a nap végén pedig jöhet a közös csergetés, itt garantáltan nem maradsz csendben. Fújd fel a kerekeket, mert május 23-án 9. alkalommal rajtol el a Bringa Piknik a Kossuth térről. 35 kilométernyi tekerés vár rátok Tokaig, ahol a szervezők idén még meglepetésekkel is megfűszerezik a célba érkezést. A részvétel teljesen ingyenes, úgyhogy csak a vádlikot kell acélozni az indulásig. Találkozzunk a startnál, és guruljunk át együtt a hétvégébe.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez. Virág üzeni Ádámnak, hogy te vagy a legcukibb fiú a világon. Nagyon szeretlek. Aztán Leventem a barátjának szeretne méghozzá Misinek rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni. Kinga pedig a párjának üzeni, hogy imádom a mosolyodat. Nagyon szeretlek. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban a Swedish House Mafia. Ez pedig a Wait So Long. A két órás élő esti kívánság műsorban.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

Dr. Bíres és Veréb Tamás, ugye nem bántad meg? Ez volt a dal címe az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok! Mindenkinek érkeznek az este utolsó üzenetei. Erika a fiának Gergőnek szeretne rajtam keresztül nagyon boldog 18. születésnapot kívánni, és üzeni neki, hogy üdv a felnőtt világban. Zoli a feleségének üzeni, hogy te vagy életem szerelme, nagyon szeretlek. Ákos pedig Évinek üzeni, hogy hiányzik minden közös pillanat. Remélem, ki tudunk békülni. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Pitbull és Kása, ez pedig a Timber. Kellemes

0: Disco Lines, és ez volt tőlük a No Bro Boys az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez, viszont mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre, ugyanis a holnapi nap folyamán, az a szertán sokat süt majd a nap, de időnként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A reggeli órákban 4 és 12 fok között alakul majd a hőmérséklet, viszont délutára akár 26 fokig is felkúszhat a hőmérő higany szála. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt 2 órás figyelmet, a 2 órás élő esti kívánság műsor ezennel már a becsukja kapuit, viszont holnap este 6 órakor majd újra kinyitjuk, addig is jó rádiózást a Sunshine FM-ben. Glass Norbert vagyok. Sziasztok!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig itt a Sunshine FM-en.
2: Közben pedig Japánba utazunk, egy tök érdekes dolgot hoztam nektek. Ott elszaporodtak egyébként a medvék, és nem csak Románia híres erről, hanem Japánban is problémát okoz. Tavaly például 200 ember sérült meg medvetámadásban, 13-ban pedig sajnos életüket is veszítették. Rengeteg a turista a térségben, ők is pánikolnak, a helyi falvakban élők is szintén féltik a saját épségüket, és a hadsereget is bevetették már, de valahogy ez sem segített, úgyhogy most egy extrém megoldást hoztak, és létrejött a robot szörny farkas, vagyis a Monster Wolf.
3: Ez addig egyébként ijesztően hangzik, amíg így Gabi elmondja. De mi láttuk a videót is, és innentől kezdve már csak kuncogni tudunk rajta, mert hát a robot szörny farkas az úgy néz ki, mint amikor, nem is tudom, Nakajima Bashi bemegy a garázsba, és akkor így elkezdi az összes meglévő, megmaradt cuccból
2: meg valamit. Az elmúlt 30 évből, amiket nem dobtak volt ki, hogy jó lesz az.
3: Igen,
2: még valamire.
3: Itt van egy ilyen kiskocsi, tudod, ez a nem tudom, igen, amivel lehet szállítani.
2: Ez lesz a láb.
3: Ez lesz a láb, mert ilyen négy kerekű valami kis kocsin áll egyébként, egy olyan, mint egy hintaló, csak mozog a feje, tehát igen, az is egy kis elejtezett.
2: Kellene
3: valami.
2: Még egy teljes láda. Oké, az is megvan.
3: Megvan. Van valami kék villogó, megtaláltam még egy rendőrautóról esetre, tegyünk rá egy kék villogót. Hátul.
2: Meg valami prizmát is.
3: Igen, hangszóró, az megmaradt a régi hangfalból, azt is rá ezt
2: kell. Hát az olyan hangszóró, ez a hangos bemondó, ami régen a strandon volt a 80-as években.
3: Mindjárt megmutatja, hogy hogy szól, milyen félelmetes hangja van, és japánul miket kiabál, hát nyilván nem japánul kiabál, csak olyan magas frekvenciával. Hát mi nem nagyon ijedtünk meg tőle, egy ilyet meglátnánk a természetben, azt mondanánk, hogy ez meg mi. De tudod mit? Szerintem még az erdélyi medvék is kiröhögnék. Tehát lehet, hogy a japán medvék elszaladtak tőle, meg az őzikék, meg a vaddisznó, meg ilyesmi, mert szirénázik, meg mindent csinál, meg villog a szeme pirosan. Tehát egy vérfarkas, vagy brutális.
2: Jó, emberi szemmel valóban nevetséges, bár az. Egyébként a cikk az úgy írja, hogy egy ilyet, ha az ember meglátna, is összerezdülne. Hát mi megláttuk, de nekem.
3: Nem tudom. Lehet, hogy egy ilyen 4 éves ettől még megijed, de szerintem az 5 évesek ennél már komolyabb rajzfilmeken nőnek.
2: A rekezizmok azok megrezdültek, de mutatjuk a hangját. Olyan, mint egy rendőrjárőr egyébként itt a naplementében, mert villog is, meg hangszóró van rajta, és pásztázza a területet, és igazából van rajta egy ilyen bunda is, tehát hogy látszik, hogy ilyen farkas alakot akartak neki adni. A feje az még azt mondom, hogy egészen hasonlít is, az úgy félelmetes.
3: Mozog balról jobbra. Tehát semmi igen, tudatosság nincs benne, hanem ez az igazi, mint annak idején a nagy áruházokban volt a 80-as években, felültél a hintalóra, bedobtad a 2 forintost, és alattad mozgott. Na ez körülbelül...
2: Na ez onnan van. Igen, igen, ez csak is bezárt olyan a skála.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Tar Zoltán menesztette a kulturális támogatás kezelő főigazgatóját. Átalakítaná a kormányhivatalokat a Tisza. Osztrák Intercity kocsikat bérel a MÁV nyárra. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Felfüggesztette tisztségéből a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő vezetőjét Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető szerint Krucsainé Herter Anikót felelősség terheli a korábbi közpénzmilliárdokat érintő támogatási ügyek végrehajtásában. Tar Zoltán közölte, belső vizsgálat indul és minden szükséges segítséget megadnak a hatóságoknak a felelősség teljes körű feltárásához. A miniszter hangsúlyozta, hogy a közpénzek felhasználásának átláthatónak és elszámoltathatónak kell lennie. Tar Zoltán hétfőn már elrendelte a Nemzeti Kulturális Alap valamennyi kifizetésének felfüggesztését. Átalakítaná a kormányhivatalok rendszerét a Tisza, erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint a jövőben nem politikai kinevezettek, hanem szakmai alapon kiválasztott csúcs köztisztviselők vezetnék a hivatalokat. Magyar Péter arról is beszélt, hogy hosszabb távon a vármegye rendszer átalakítását, sőt bizonyos elemeinek megszüntetését is tervezik. Emellett több hatáskört is elvennének a jelenlegi kormányhivataloktól. A miniszterelnök szerint a cél egy hatékonyabb, szakmaibb és átláthatóbb közigazgatási rendszer kialakítása hazánkban. 120 civil szervezet fordult levélben a kormányhoz a Környezetvédelmi Minisztérium hatásköreinek pontosítása miatt. A szervezetek üdvözölték az önálló élő környezetért felelős minisztérium létrehozását, ugyanakkor szerintük több terület szabályozása nem egyértelmű. A Magyar Természetvédők Szövetsége például azt szeretné, ha a klímavédelem, valamint a génmegőrzés és génmódosítás kérdései egyértelműen az új tárcához tartoznának. A civilek szerint az elmúlt években háttérbe szorult ugyanis a környezetvédelem a kormányzati munkában. Ezért fontosnak tartják, hogy az új minisztérium erős és önálló hatáskörökkel működjön. Parlamenti vizsgálóbizottság felállítását tervezi a kormány a kegyelmi ügy kivizsgálására, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint a meghívottak számára kötelező lenne a megjelenés, ennek érdekében pedig jogszabálymódosítást is kezdeményeznek. Magyar Péter úgy fogalmazott, aki nem jelenik meg, jelentős bírságra és akár rendőrségi intézkedésre is számíthat. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a jelenlegi szabályozás túlzottan zárt, ezért a Tisza többség a kegyelmi döntések nyilvánosságát érintő jogszabályokat is módosítana. 10 darab első osztályú Intercity kocsit bérel a MÁV a nyári időszakra az Osztrák Állami Vasúttársaságtól. A szerelvényeket várhatóan a balatoni vonalakon állítják majd forgalomba. Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint egyelőre szóbeli megállapodás született az ügyben, de a plusz kocsik nagy segítséget jelenthetnek a nyári csúcsidőszakban. A tárcavezető úgy fogalmazott, nem sok, de életmentő. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy változtatni kell a magyar vasút helyzetén. Szerinte az elmúlt években elmaradtak a mozdony és szerelvény beszerzések, miközben Magyarország jóval kevesebbet költ vasútfejlesztésre, mint több környező ország.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Térségünkben holnap változóan felhős, záporos idő valószínű több-kevesebb napsütéssel. Szorványosan kialakulhat eső vagy zápor. A szél többfelé mérsékelt marad, időnként megélénkülhet. Hajnalban 10 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, délutánra pedig 23 és 25 fok közé melegszik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
4: Zenei összeállítást hallgatok.

0: Stronger. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítás,

0: amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Velo.
2: Sunshine FM, csak jó zene.
0: Csak jó zene. Nekünk ez szerelem.
2: Ez a Sunshine.

0: egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.